Шостакович ünnepényi tányát játszott a francia rádió filharmonikus zenekara. Most az orosz komponista második hegedű versenye következik, ami 1967-ben készült, viszonylag rövid, körülbelül 20 perc hosszú, kifejezetten lírai, meditatív hangvételű. A szólót Leonidas Kavakos játssza.

Sosztakovics második hegedű versenye hangzott el Leonidas Kavakos szólójával. A komponista zenéjében gyakran jelenik meg a humor és az irónia, de ebben a hegedű versenyben a béke, az elmélkedés, a belső intimitás dominál. A nagyszerű művész ráadást is adott egy Bach-tételt az Édülpartitából.

Bach E-dur partitájának Lur tételét játszotta Leonidas Kavakos. Philippe Herzan 1948-ban született francia zeneszerző, művei között szerepelnek operák, szimfonikus darabok, kamarazene, kórusművek, ezek gyakran ötvöződnek modern zenei elemekkel. 121. Zsoltárát halljuk.

Philippe Herson, 121. Zsoltára hangzott el Pascal Bourgeois, Che Vuclim, ám a Betancourt organoművész, illetve a Francia Rádió kórusa és filharmonikus zenekara előadásában. A Párizsi Rádió hangverseny termében Santu Matthias Ruovali vezényelt. Most Saint-Saëns harmadik úgynevezett orgonás szimfóniája szól.

Saint-Saëns harmadik szimfóniáját Alma Bettencourt orgonaművész és a francia rádió filharmonikus zenekara telő vezényelt Santu Matthias Rouvali. Saint-Saëns minden műve elegáns, korának francia muzsikusai közül ő volt a legfegyelmezettebb. Most visszatérünk Sosztakovicshoz, és a hetedik monós négyest halljuk.

Sosztakovics hetedik kvartettjét, az Yggdrasil vonós négyes adta elő. Az orosz szerző 38-ban írta az első kvartettet, amit jó néhány követett még. A hetedik az 1960-mal készült, a 12. szimfóniával körülbelül egy időben. Most a hattyú úszik át az éteren, Saint-Saëns szép melódiáját halljuk.

Ami Saint-Saëns az állatok farsangja ciklusának hattyú tételét Henry David Warema és Cornelia Lutzmann adta elő. Amikor a francia zeneszerző zongorázott, ezt írta le egy hallgató, olyan érzésünk volt, mintha a zongora önálló életre kelt volna a kezei alatt. Most a Sámson és Delila című operából hallunk egy áriát átiratban.

Camille Saint-Saëns Sápson és Delila című operájának részletét átiradóan hallottuk. Amikor a fiatal Saint-Saëns 12 évesen fellépett Párizsban, improvizálnia kellett egy már meglévő témára, amit a tanára adott neki, ő pedig nem rémült meg, hanem egy teljesen új virtuóz, rendkívül összetett variációt rögtönzött. 4 óra van.

Richard Czerny Hamon szonátája következik a Notturnóban. Ez a szerző nagyszabású zongoraművész volt, tanult Beethoventől és tanította Liszt Ferencet. Egy anekdota szerint a fiatal Czerny egyszer hallotta, hogy Beethoven a zongoránál improvizál, és ez annyira lenyűgözte, hogy egész éjjel gyakorolt, hogy a következő napon majd megmutathassa ő is a képességeit. Egyébként Czerny tanítványai gyakran panaszkodtak a szigorú gyakorlási rendre, és ő mindig hozzáfűzte, hogy a technika nélkül a zene nem tud lélegezni. Ez a hozzáállása tette állítólag később világhírű pedagógussá. A Hamon szonátát Stefan Lindgren játssza.

Cserny Háma szonátáját Stefan Lindgren játszotta. A komponista számos Beethovenre vonatkozó leírása fennmaradt, ezek persze rendkívül érdekesek és értékesek. 15 éves korában már keresett zongora oktató volt, és nagyon termékeny, több mint 1000 művet írt. Mendelssohn Ámol kvartettjét halljuk.

Mendelssohn Opus 13-as A-moll kvartettjét játszotta a Johnston vonós négyes. Arvo Pärt Magnifikátja 1989-ben készült, és a bibliai Szűz Mária énekét, a Magnifikát szövegét dolgozza fel, a mű egyszer meditatív és spirituális áhítatot hangsúlyoz. Ezt a művet halljuk.

Árvópert magnifikátja hangzott el az Észt Filharmónia kamarakórusának előadásában Tönukalius tevezényletével. A magnifikát ma a kortárs egyházan egyik legismertebb példája, gyakran hallható templom és koncertkörnyezetben egyaránt. Jean-Baptiste Quinault zenéje következik, az Új világ című komédiának táncait halljuk.

Jean-Baptiste Kino az Új világ című komédiájának táncait hallottuk. Kino Bach kortársa volt, hogy találkozott-e a zene fejedelmével vagy műveivel, azt nem tudom. Most Ravel tükröződések ciklusának negyedik tétele következik zenekari feldolgozásban. Ez az Alborada del Grazioso.

Ravel Miroir ciklusának ismert darabja hangzott el az Alborada del Grazioso, vagy a Buhóc hajnali szerenádja. A BBC filharmonikus zenekarát Juanjo Mena vezényelte. Ravel Janus arcú zeneszerző, néha elmélázó, magába forduló, néha pedig harsány és humoros. Johann Sebastian Bach C-moll fantáziája következik.

Bach 906-os jegyzékszámú C-moll fantáziáját játszotta András Thayer csembalón. Giovanni Battista Viotti B-dur duó koncertátéjával folytatjuk a zenélést. Viotti a klasszikus hegedű irodalom egyik megújítója, legismertebb művei természetesen a hegedű versenyek, amelyek tele vannak virtuóz futamokkal.

Giovanni Battista Viotti B-dur duo koncertantéját Alexander Avramov és Ivan Pejev előadásában hallottuk. Párizs, Berlin, Szentpétervár és London is ünnepelte Viotti tökéletes játékát, aztán sértett ifjúságból egyszer lemondott a nyilvános fellépésekről. Schuberttől következik a 12 skót tánc.

Franz Schubert 12 skót táncát Ralph Gottone játszotta. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánkban Antonio Vivaldi A-moll koncertója, amit Boletterud és az Arte dei Sonatori szólaltat meg. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Bozai László és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormányfő szavait. 35 milliós megtakarításra vágynak a magyar középkorúak. Ma is sok lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte az esetet. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Arra is hivatkoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint az intézkedés megszüntetése mellett is a 3%-os cél alatt maradna az infláció 2026-ban és 2027-ben. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer- és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál tart, a kereslet egyre erősebb. A népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. A legkeresettebb bioáru kategória a bébi ételeké volt, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, majd a gyümölcsök és a zöldségek. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek. Ekkora összeget kellene félretenniük ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra, derül ki a KNTH kutatásából. 5 év alatt 9 millió forinttal emelkedett a nyugodt öregkorhoz szükséges pénz. A budapestiek 44 millió, a falvakban élők 29 millió forintot tartanak ideálisnak. A 35 milliós célösszeghez 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak, néhol eshet is. Napközben gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Josif Lévin zongorázik. Az orosz zongorista és zongoratanár zongoratechnikai képességeit gyakorlatilag minden híresebb kortársa csodálta, még Vlagyimir Horovic is. 1924-ben írt egy máig klasszikusnak számító rövidkönyvet, a zongora játék alapelveit. Josif Levin a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában Kodály legújabb összkiadásáról beszélgetünk a három kötet szerkesztőjével, Erdei Péter Karnaggyal.
4: Elsősorban inkább az előadó művészi és a tanári oldalt éltem meg életem során, kevésbé a tudományos kutató munkát. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy még nagyon sok minden van hátra ahhoz, hogy én magam azt merjem mondani, hogy ez egy teljes összkiadás.
2: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Fellegi Lénárd. Csík Gabriella szerkesztette ma is a változatos és korokon átívelő muzsikákat, Padi Géza pedig a hangmérnökünk, nevükben is mindenkinek jó rádiózást kívánok. 7 perccel múlt 6 óra, Johann Sebastian Bach. 972-es BWV számú Vivaldi nyomán írt D-dur koncertójának második tételével indul az összeállításunk. David Frey játszik zongorán.

Johann Sebastian Bach Vivaldi nyomán írt 972-es BV fokszámú D-dur koncertójának második tételét David Fry előadásában hallottuk. 1884-ben ment először Angliába Antonín Dvorák, és hatalmas sikereket aratott koncertjein. A londoni Filharmoniai Társaságtól kapott egy megrendelést, szimfóniát kértek tőle, és amúgy is szimfónia terve foglalkoztatta ez időtáj Dvorákot, ugyanis a Brahms írt a harmadik szimfóniát nem sokkal korábban hallotta a bemutatón. Szonáta formával indul a hetedik szimfóniájának első tétele Dvoráknak. Ugye ez készült ilyen formán, ezt halljuk, a Philharmonia zenekart Andrew Davis vezényli.

Antonin Dvorák 7. szimfóniájának első tételét az Andrew Davis vezette Philharmonia zenekarral sugároztuk. Haydn 40 éves volt, amikor az Opus 20-as vonós négyeseit írta. Köztudott, hogy nem a szerző adta a címet ezeknek a műveknek, azért kezdték el ezeket a darabokat napvonós négyeseknek nevezni, mert az egyik korai kiadásának címlapját felkelő napot ábrázoló kép díszítette. A vonós négyesek első ismert kiadása 1774-ben jelent meg Párizsban. Érdekességképpen mondom, hogy bár akkor tájt viszonylag ritka volt, hogy egy szerző moll hangnemet válaszol a vonós négyeseihez, két vonós négyest is találunk a sorozatban moll hangnemben. A második darabban Haydn nagy hangsúlyt fektet a hangszerek közötti egyenrangú párbeszédre, nem véletlenül emeltem ki a C-dur alaphangneműt, ennek harmadik tételét, a menüettet a mozaik vonós négyessel halljuk most.

József Haydn opusz 20-as numero 2-es C-dur napvonós négyesként ismert művének harmadik tételét hallottuk, a mozaik vonós négyes játszott. 3 perc múlva lesz 6:30. Camille Saint-Saëns egész életében rajongott Algériáért, bocsánat. Az első látogatásának lenyomata egy egytételes mű volt, amit Párizsban egy jótékonysági koncerten mutattak be. A kiadója biztatta, hogy hasonló darabokat írjon, így készült az algériai szvit. A francia katona induló következik a skót nemzeti zenekarral Némely Ervi vezényletével.

0: Camille Saint-Saëns algériai szvittjéből a francia katona indulót hallottuk a skót nemzeti zenekarral, Némely Ervi vezényletével. Másfél perccel múlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Folytassuk műsorunkat Franz Schubert hat polonézéből, a negyedik, azaz a D-dur darabbal. Jara Tál és Andrés Krajthajzen zongora négykezese forog.

Jara Tal és Andreas Kreuthausen előadásában hallottuk Franz Schubert 6 polonészéből a negyedik darabot, azaz a D-durt. Bár ma keveset emlegetjük nevét, de életében jó nevű muzsikus volt, sikeres zenei vezetőként tevékenykedett, bár nem mindig konfliktusmentesen, Maurizio Cazzati. Számos városban, köztük Mantovában, Ferrarában, Bergámóban is dolgozott. Manapság hangszeres zenéjét tartják munkássága legfontosabb és legmeghatározóbb értékének. A Capriccio Sopra Sette Note hangzik el most a Sonatori della Gioiosa Markával.

Maurizio Cazzati volt a szerző, Capriccio sopra sette note a kompozíció címe, a Szonatori della Gioiosa Marca pedig a Kamara zenekar az együttes neve. Piotr Csajkovszki melódiája következik, Julia Fischer hegedül, Jakov Kreitzberg zongorán játszik.

Piotr Csajkovszki muzsikát hallottunk, ez volt a Melódia, Szuvenír egy kedves helyről. Julia Fischer hegedűn játszott, Jakab Kreisberg pedig zongorán. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M35-ös autópálya csomópontjánál egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott, írja az Útinform. A helyszínelés idejére a 186-os kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű. Az imént hegedű hangot is hallottunk. Gabriel Pidou pedig Párizsban született, nagyon fiatal, mindössze 30 éves oboa művész, de hegedűvel kezdett, aztán 7 éves kora után döntött úgy, hogy vált hangszert. Wolfgang Amadeus Mozart 314-es körüljegyzékszámú C-dur oboa versenyének második tételét halljuk szólójával. A Salzburgi Mozarteum kamarazenekar a Howard Griffiths vezetésével játszik.

Gabriel Pidu szólójával és a Salzburgi Mozarteum kamarazenekarával Howard Griffiths vezetésével szólt Wolfgang Amadeus Mozart C-dur obol versenyének második tétele. Otorin Respighi Madarak szvittjéből az előjátékot halljuk, Pasquini nyomán írta a szerző, Neville Marriner a St. Martin in the Fields kamarazenekart vezényli.

Otorino Respighi madarak szvittjéből hallottuk az előjátékot, a St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte. Mivel 6 óra 58 perc van, már csak egyetlen muzsikánk szól a hírekig, ez a Ferramonti Örökség főcímzenéje lesz, tehát Ennio Morricone a szerző.

0: Paolo Zampin és Gilda Butta volt az előadó, Ennio Morricone pedig a szerző, a Ferra Monti Örökség főcímzenéjét hallottuk.
1: Híreink következnek.
2: 3-ról 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jegybank. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. Gomoly felhős napos idő várható, kora délután 20 fok körüli hőmérséklettel. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A NAV feladata lesz megvizsgálni, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Az eljárás vagyonátruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra, hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsy György korábban a YouTube csatornáján közzétett videójában hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte tényszerűen nem állja meg a helyét. Az MNB korábbi elnöke közölte, ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem adhatott utasítást fenyegetésre. A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Varga Mihály azt mondta, hogy az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárló erő megőrzését és növeli a megtakarítások reál értékét. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A háromnapos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet. Szó lesz a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről és a komposztálás jelentőségéről is. Az időjárásról. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Jelenleg 6-11 fok között alakul a hőmérséklet, kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma este kamara hangversenyt hallgathatnak a berlini Intonations Fesztiválról. A Jelena Baskirova zongoraművész kezdeményezésére alakult rendezvényen egymásnak adják az ajtót a klasszikus zenei világ elismert kiválóságai, hogy minden évben változatos műsorszámokkal szórakoztassák a műfaj szerelmeseit. Kamara muzsika. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zenevilág napját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is, Fellegi Lénárd a műsorvezető. Ludwig van Beethoven harmadik Eroika szimfóniaként emlegetett művének harmadik tételével indítjuk ezt az órát, a Scherzót a Bázeli Kamarazenekar játssza, Giovanni Antonini a karmester.

Ludwig van Beethoven harmadik Eroica szimfóniájának harmadik tételét hallottuk a Bázeli Kamarazenekarral, Giovanni Antonini vezényletével. 2,5 perc múlva lesz 4:45. Georg Friedrich Händel muzsikával megyünk tovább, kamara zene következik. Neil Black oboán, Glam Shim fagotton, George Malcolm csembaló játszik. Az Opus 1-es numero 8-as C-moll szonátából az első és a második tételt halljuk. Az első tétel az largo, tehát egy lassú tétel lesz, a második pedig allegro.

Georg Friedrich Händel opusz 1-es numero 8-as C-moll szonátájának első és második tételét Neil Black oboán, Graham Shin fagotton, George Malcolm csembalón játszotta az imént. Georges Bizet az Early Line szvittjéből az utolsó tétel következik, Michel Plasson vezényli a Toulouse-i Capitol Színház zenekarát.

0: koncertteremben most járna a Tapsa Toulouse-i Capitol Színház zenekarának. Michel Plasson vezetésével hallottuk Georges Bizet az Adeline Suite-jének Carillon tételét. Azért is említem, mert koncertre szeretném felhívni a figyelmüket. A régi zene és Bach rajongói ma este 7:30-tól a zenetörténet egyik legmonumentálisabb és legkülönlegesebb egyházi alkotásában, Bach Hámol miséjében gyönyörködhetnek, az Orfeó zenekar 2026-27-es zeneakadémiai sorozatának legelső estjén. Az est karmesterével, Vashegyi Györggyel, Kecskés Barbara beszélgetett.
1: Bach Hámol miséjét játszani, hallgatni mindig ünnep. Milyen emlékeket őriz az együttes, őrzöl az együttesekkel? Az első előadások emléke éle még?
2: 2000-ben, a Bach évben játszottuk először Purcell Orfeóval a Hámol misét, tehát 26 éve játsszuk a Hámol misét. Én korábban, valamikor a 90-es évek elején kontinúoztam először 90-91 körül. Azt hiszem, Sonora Hungarikának hívták, egy modern hangszeres kamarazenekart, Lerung Gábor vezényelte, és azért emlékszem nagyon erre az első próbára is, mert Kalló Zsolt volt a koncertmester akkor, aki most is egyébként az Orfeó zenekar koncertmestere most ebben a Hámol mise produkcióban, és Kalló Zsolttal az ismerettségünk a Hámol miséhez kötődik, és azóta sokszor úgy hozta a sors, hogy Kalló Zsolt többször beugrott az Orfeó zenekarba koncertmesternek Hámol misére is. Baulik László lett volna eredetileg a koncertmesterünk, csak ő egészségügyileg most nem volt jól, és ezért Kalló Zsolt ugrik be helyette. Nagyon köszönjük Kalló Zsoltnak, hogy vállalja ezt a koncertet, és Kalló Zsolt személyesen nagy rajongója a Hámol misének, és a mi barátságunk, amely hát ugye már közel 4 évtizedes, az valahol a Hámol mise körül kezdődött, és hát ez az a mű, amelyet a Purcell Orfeó, mondom, 26 éve játszunk, de az utolsó 10-15 évben zömben vendégkarmesterek vezényelték a Hámol misét, tehát Röni Jakobszal játszottuk, és illetve énekeltük Alois Glasnerrel, Markus Kriddel, Bart van Reynel, tehát kiváló vendégkarmesterekkel, itthon és külföldön is, és én viszonylag ritkán csináltam a Hámol misét, és ugye ugyanakkor nagyon-nagyon sokféle előadáson kiváló előadókkal csináltuk, nagyon sok minden az emberben kavarog, és nagyon örülök, hogy most újra előadjuk Szutrilli Katalin, Pintér Ágnes, Alexander Chance, Michael Chance fia, a kontratenor szólistánk, csodálatos szólista, Megyesi Zoltán, Borka Ákos, Melkovics Zoltán, tehát a Purcell kórus állandó tagjai és szólistái éneklik a szólókat, és hát óriási kihívás ez a mű mindig a kórus számára. Nagyon örülünk, hogy megszólaltathatjuk a Zeneakadémián, 23-án és 24-én pedig az Egri Bazilikában.
1: Ünnep ez a mai napig?
2: Természetesen, tehát a Hámol mise az az emberről olyan rétegeket mozgat meg az ember lelkében, amelyeket nehéz mással elérni. Egészen lenyűgözően nagy mű, és ugye felsoroltam itt, hogy kik voltak a vendégkarmesterek, vagy akik voltak, akikkel az előadásában csináltuk, és mindenki nagy élmény volt, és hadd emeljem ki közülük Markus Kriddet, akit én személy szerint nagyon-nagyon-nagyon sokra tartok, és 24-ben csináltuk vele a Hámol misét, talán 25-ben Bart van Reynel, és most 26-ban igazából én 4-5 éve nem emlékszem pontosan, nem vezényeltem a Hámol misét, tehát ez a mű az embernek azért a génjeibe már beleívódott ennyi idő alatt.
1: Említetted is, hogy a Zeneakadémia nagy terme után az Egri Bazilikában csendül fel másnap Bach Hámol miséje.
2: A Filharmóniával nagyon jó az együttműködésünk, a Filharmónia Magyarországgal sokszor lehet azt, hogy a budapesti koncertjeinket megelőzően, vagy azokat követően vidékre elvisszük a produkcióinkat, és nagyon szeretünk az Egri Bazilikában is fellépni. Nagyon-nagyon szépen helyreállított bazilik.

0: Johann Sebastian Bach hámol miséjéből hallottuk a Cum Sancto Spiritu tételt, a Purcell kórust és az Orfeo zenekart Vashegyi György vezényelte. Mindjárt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Még egy eseményre szeretném felhívni a figyelmüket. Csütörtökön a Művészetek Palotájában ad szólóestet Ránki Dezső. A műsorválasztásról és a ráadásokról is kérdezte a zongoraművészt Madarás Zsolt.
2: Szeptember elején ünnepelte 75. születésnapját Ránki Dezső, kétszeres Kossuth Díjas zongoraművész, egy nagyszabású koncertet fogadni a Műpában. Azt olvastam, hogy már több mint 3100 koncertet adott élete során. Hogyan állítja össze a koncertprogramját így 3100 koncertet követően?
3: Őszintén szóval egyáltalán nem befolyásol, hogy hány koncert zajlott már le. Önmagában az, hogy egy koncertműsor az első hangtól az utolsóig egy nagy mű benyomását keltse, és a közönségnek, meg hát saját magamnak is egy nagy folyamatot jelenítse meg, ez az egyetlen igazán fontos, és csak is olyan művekből, amiket igazán és mélyen szeretek.
2: Három szerző hallható majd, Haydn, Liszt és Schumann művei csendülnek föl. A Haydn mű talán különleges lesz, hiszen ez volt az első olyan műve Haydnnak, amit a Szonáta címmel látott el, és sokan Beethoven Appassionata szonátájával hozzák párhuzamba.
3: Én ilyen hasonlóságot vagy rokonságot nem érzek bennük, de ez is egy moll hangnemű szonáta, de messze nem olyan módon szenvedélyes és sodró lendületű. Egyébként közbevetve minden egyes műsoromba, ha csak lehet, beteszek egy hány művet, mert érzésem szerint méltánytalanul keveset játszák, és sokkal többet kellene, mert olyan élő eleven, ötletteli és csodálatos zenét írt. Három tételes, mint a legtöbb szonátája. Olyan emberi módon éneklő témák vannak benne, és olyan a Haydnnál megszokott módon mindig váratlan dolgok történnek benne, és mégis mindig természetes hatást kelt. Soha nem tudok ellenállni annak, hogy egy Haydn művet betegyek a műsorokba.
2: Azt hiszem, hogy talán hasonlóan lehet Liszttel is, hiszen nagyon-nagyon sokat játszik Lisztet. A késői műveiből hallható majd a középső részben egy válogatás, és a koncertet Schumann Kreisleriana című híres 8 tételes darabja zárja. Itt viszont nagyon gyors hangulatváltozásokra számíthatnak majd a hallgatók.
3: Még a Liszt válogatásról egy mondat, nem csak késői művek vannak benne, hanem az mondjuk az utolsó 15 évéből egy válogatás. Itt is az volt a szempont, hogy egymás után jól következő és egymásból következő műveket válasszak, és legyen az egésznek egy építmény jellege és folyamata. Utána viszont jön ez a Schumann mű, ami úgy érzem, hogy a Dávid Zsünletence és a Kreisleriana a két csúcsa Schumann zongora műveinek. Azt tudni kell, hogy az első 20, egy néhány opusza az csupa zongora mű, annak a pár évnek az abszolút sodró lendületű, költészettel teli megjelenítése, amikor Klára Vík a későbbi feleségébe volt szerelmes, és sokáig a családi ellenállás miatt reménytelenül, és ez elképesztő erőt és ütletet adott Schumannnak ezekhez a művekhez. Zongora irodalom költészeti csúcsának minősíthető.
2: Haydn, Liszt és Schumann művek, és gondolom azért készül ráadásokkal is, hiszen a zongoristák közül nem tudom mennyire szereti a ráadásokat, de vannak zongoristák, akik akár 5-6 ráadást is hajlandóak adni.
3: Nem szeretem általában a ráadást két okból. Persze, hogyha a közönség tényleg lelkes, akkor az ember játszik ráadást, de az okok, ami miatt kevésbé szeretem. Először is van egy nagyon érdekes jelenség, hogy az ember az energiáit és a koncentrációját valahogy önkéntelenül pont arra az időtartamra időzíti és osztja be, ami a koncertnek az elsőtől az utolsó hangjáig tart. Akkor is, hogyha egy 10 perces darabot játszik, és akkor is, ha egy másfél órás műsort. és mire az ember a végére ér, addigra éppen elfogy ez az energia, és ha utána ráadást kell játszani, az nagyon gyakran már nem sikerül olyan módon. Lehet, hogy esetleg felszabadultabb, vagy jó hangulatú, de mégsem illeszkedik be abba a sorba. És ez vezet a másik okhoz, ami miatt nem szeretem a ráadást, mert úgy alakítja ki az ember a műsort, ahogy az előbb említettem már, hogy az tényleg az első hangra az utolsóig egy nagy mű benyomását keltse, és ha utána az ember még egy kész valamire, egy elkészült épületre még egy plusz kupolát rátesz, az lehet, hogy visszás hatást kell. De ettől függetlenül természetesen hát az ember elfogadja, amikor így alakul, és szívesen játszol rá a hatást is.
0: Ránki Dezső, kétszeres Kossuth Díjas zongora művészt hallották, aki holnap, tehát csütörtökön este ad szóló koncertet a Művészetek Palotájában. Műsoron szerepel Haydn c-moll szonátája is, amelynek most a harmadik tételét hallgatjuk meg egy 2009-ben készült felvételről.

József Haydn C-moll-szonátájának fináliát hallottuk Ránki Dezső előadásában, egy 2009-es koncertfelvételről szólt a muzsika. Robert Schumann a második szimfóniájának második tételét, tehát a Scherzót hallgatjuk az Európa Kamarazenekarral, Jánik Néze Szegen vezetésével.

már vártam törzshallgatóink e-mailjeit, SMS-eit, éljen a TV híradó 1965, mondja az egyik törzshallgatónk. Bizony ez volt a TV híradó zenéje. Robert Schumann második szimfóniájának második tételét hallottuk az Európa Kamara zenekarral, Jannik Nezeszegen vezetésével. Baldassare Galuppi La Gelosia című operájából következik ária. Filip Jaruzsky nem csak hogy énekel ezen a felvételen, hanem ő is vezeti az Artaszerz kamarazenekart.

Filip Jaruzelski énekelt, és az Artaszerz kamarazenekart vezényelte. Baldassare Galuppi La Gelosia című operájából hallottuk az áriát. Maradunk még az operáknál, de egészen más korból idézünk. Camille Saint-Saëns, a Sárga hercegnő című operájának nyitánya következik az óra végén. A skót nemzeti zenekart Németh Ervi dirigálja.

0: Camille Saint-Saëns a Sárga hercegnő című operájának nyitányát hallottuk. A skót nemzeti zenekart Németh Jervi vezényelte, eredetileg Hollandiában játszódik az opera, de álomban repülhetünk benne Japánba. Pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: $12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést jogi, nem politikai alapon hoznak. Gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel, 17-22 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra, hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Az MNB korábbi elnöke közölte, ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem adhatott utasítást fenyegetésre. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A javaslat alapján a NAV feladata lesz, hogy vizsgálja az érintettek és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász szerint ugyanakkor a magyar média jövőjét kisebb mértékben határozza meg az elmúlt 16 év, mint a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia és a közösségi média térnyerése. Emellett terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a tárca előző vezetése a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is költötte, amely végül nem is lett rendszeresítve. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között emellett luxusautó, több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások is szerepelnek. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek nyugdíjas korukra. Ekkora összeget kellene félretenni ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra. Derül ki egy felmérésből. Ehhez már 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni. A budapestiek 44 millió, a falvakban élők 29 millió forintot tartanak ideálisnak. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Jelenleg 6-11 fok között alakul a hőmérséklet, kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő. 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorzsák, Dohnányi, Pejacevics és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
5: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MÜPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MÜPA-ban. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma este kamarahangversenyt hallgathatnak a berlini Intonations Fesztiválról. A Jelena Baskirova zongoraművész kezdeményezésére alakult rendezvényen egymásnak adják az ajtót a klasszikus zenei világ elismert kiválóságai, hogy minden évben változatos műsorszámokkal szórakoztassák a műfaj szerelmeseit. Kamaramuzsika. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolta sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Dead Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc perc elmúlt 8 óra.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol.
7: Máté János, jó reggelt kívánok!
0: Én is jó reggelt kívánok, kedves János, örülök, hogy tudunk együtt játszani. Azt nézem, hogy egy DVD-t és egy CD-t nyerhet, hogyha mind a 4 kérdésre helyesen válaszol, de egészen különbözőek ezek a nyeremények, ugyanis a boldogság sosem jár egyedül, azaz James Hutt filmje Sophie Marceau-val a főszerepben lehet, hogyha 3 kérdésre válaszol a nyereménye, illetve az Aquincumi Szent Antal templom orgonáján Pál Úr János játszik, hogyha a 4. kérdésre is helyesen válaszol. Szereti-e az orgona muzsikát?
7: Igen.
0: Örülök neki. Nézzük is a kérdéssorunkat, egy egészen különleges összeállítás lesz. Méltóság teljesek, nagyhatalmúak, szépek és mélyen emberiek. A mai játék 4 feladványában 4 királynő alakja elevenedik meg előttünk. Az első királynő az ókori történelemből lépett elénk. A szépséges uralkodónő nem házasság révén, hanem saját jogán ült a trónon, és számos műalkotás őrzi az alakját. Most egy barokk operát idézünk, amely emberi szerelmes oldaláról mutatja be. A kérdés, hogy hívják az első uralkodónőt?

0: A kérdésünk az, hogy hogyan hívják az uralkodó nőt. Lehet, hogy kell segítenem, de akár tippelhet is.
1: Kleopátrára tippelek.
0: Nagyon jó, egyiptomi királynő és ugye római hadvezér. Azért is örülök a válaszának, és nem is kellett segítenem, mert ugye Handel Julius Caesar Egyiptomban című operájából szólt részlet, Kleopátra áriája a második felvonásból, Natalie Dessay énekelt, viszont ezt a művet nem olyan sűrű játsszuk itt a Bartók Rádióban, úgyhogy maximális gratuláció. Nekem egyébként, ha segítenem kellett volna, mondjuk Antoniust említettem volna, az Antonius és Kleopátra Shakespeare műve jutott eszembe, amikor én a kérdéscsokrot nézegettem, de hát nem volt rá szükség. Ugye a megismerkedésükkor Cézár már elmúlt 50 éves, Kleopátra még csak 21 éves volt, többen szájukra vették emiatt, de ez nem tartozott a kérdéshez. Tehát az első kérdésre helyesen válaszolt. A második királynő mesebeli alak. Először gyermeke után bánkódó anyaként tűnik fel előttünk, de hamarosan kiderül, hogy könnyei krokodilkönnyek, ő maga pedig számító és kegyetlen asszony. Többet nem is segítek a kérdés, ki a második királynő?

0: drámai szoprán kell a megszólaltatásához ennek a bizonyos királynőnek. Ki a második királynő?
1: Mozart a Varázsfuvara című operájából az éjkirálynő áriáját hallottuk az opera második felvonásából.
0: Helyes a válasza, de ez az első felvonás béli ária volt, a második azt hiszem az a Der Hölle rá, ugye, ami a nagy belépő,
1: igen,
0: és ott már másképpen látjuk őt, mint az első felvonásban. Tökéletes választ adott, a bécsi filharmonikusokat egyébként Solti György vezényelte a történeti hűség kedvéért. Következik ismét egy ókori királynő, az opera irodalom és az epikus irodalom nő alakja, csak nem ugyanolyan híres, mint Mozart, a Mozart által megfestett pályatársa, viszont sokkal szelidebb természetű. Búcsú áriáját halljuk, most a kérdés, hogy hívják a harmadik királynőt?

0: Vajon melyik operából szólt részlet, és akkor rögtön tudni fogja a választ is.
1: Henrik Purcell Dido és Éneas című operájából Dido búcsúját hallottuk.
0: Igen, és most azon mosolygok, hogy ennél szebb szóviccet nem is tudnék kitalálni. Joyce Dido-nától énekelt, úgyhogy Dido volt a királynő. Az Il Pomodoro-t Maxim Jemeljanicsev vezényelte. Helyesen válaszolt az első három kérdése, úgyhogy a DVD-t már biztosan elküldhetjük Jánosnak. Gratulálok, és akkor nézzük az utolsó kérdést. Az utolsó királynő az egyetlen ma reggel, aki nem az opera irodalomból lép elénk, mégis olyannyira ismert, hogy nem volt olyan zenetörténeti kor, amelynek művészeit ne ihlette volna. Az ő birodalma nem itt a földön keresendő, alakját most reneszánsz kórusművel idézzük fel, és az utolsó kérdés, hogy vajon ki ő és hol uralkodik?

0: Én azt hiszem, hogy ha a szerző tudja, illetve azt mondom, hogy nagyon sok egyházi műve van, akkor az segít. Vajon ki lehetett ez a bizonyos királyné, és hol uralkodik?
1: Mária a mennyek királynője, tehát a mennyországban uralkodik Mária, és a motetta szerzője pedig Palestrina.
0: Lenyűgöző. A Palestrina nem is volt kérdés, 8 szalom a motettájából szóltuk, ugye olaszosan énekelték, Regina Celli, a Magyar Rádió énekkarának karigazgatója Pad Zoltán volt. Ez azt jelenti, hogy mind a 4 kérdésre helyesen válaszolt Máté János. Én nagyon bízom benne, hogy máskor is lesz lehetőségünk játszani, és leborulok, mert kivételes játékost ismertünk meg ma is önben.
1: Nagyon szépen köszönöm, és november hónapban ismételten jelentkezem. Hát, hogy a szerencse önök közül kikkel hoz össze, azt még nem tudom.
0: Igen, több kollégámmal is lesz lehetősége majd játszani.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen a játékot még egyszer, és biztatom a kedves hallgatókat. Én azt mondom, hogy a mai nem volt egy könnyű kérdéssor, és ezért is örülök, hogy Máté János ilyen fölényesen oldotta meg a feladványokat, de hozzátartozik az igazsághoz, hogy nagyon nehéz egyenlő nehézségű kérdés csokrot írni, de úgy tűnik, hogy Máté Jánosnak nem okozott problémát. Richard Wagner a Valkür című operájából az egyik legtöbbet idézett részlet a Valkürök lovaglása következik, a berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényli.

Richard Wagner a Valkür című operájából hallottuk a harmadik felvonás részletét, a berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényelte. Már csak egy közjátékra van időnk a játékig. Jean Sibelius Peleus és Melanzan szvittjéből szól, a Finn Rádió szimfonikus zenekarát Nicolas Colomb vezényli.

0: Jean Sibelius muzsikát hallottunk, a Pelléas és Mélisande Suite-ből a 8. tétel, azaz a közjáték szólt, a Finn Rádió szimfonikus zenekarát Nicolas Collon vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2 perccel múlt 8:30, ami azt jelenti, hogy el is érkeztünk a mai reggel játékához. Van 4 páros belépünk, a Dohnányi Ernő Zenei Központba, a BMC koncertterembe, a Régi Zeneakadémiára és a Zeneakadémia nagytermébe lehet jegyet nyerni. Nézzük a részleteket. Holnap 20 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatot folytatjuk. Farkas Boglárka hegedül, Suhei Yamagami pedig zongorázik, Beethoven F-dur tavaszi szonátája, Ravel Cigán című kompozíció és César Franck A-dur szonátája hangzik el a holnapi koncertjükön. Pénteken 19 órától a BMC koncertteremben a Korosi Kvartett lép fel, így Korosi Kájl Csongor és Osztrasics Éva hegedül, Kurgyis András brácsán játszik, Devics Gergely pedig csellón, Janácsek első vonós négyese, a Kreutzer szonáta hangzik el, és Franz Schubert G-dur vonós négyese. Szombaton a Régi Zeneakadémián, a Liszt Múzeum matiné koncertek sorozatában, tehát 11 órától délelőtt Boris Uzunov és Bozsidár Lazarov ad zongora koncertet. Ők a szofiai 12. nemzetközi Liszt-Bartók zongora versenygyőztesei. Beethoven, Skjabin, Bartók, Chopin és Liszt darabokat választottak a műsorukra. És az utolsó páros belépő lehetőség 27-ére vasárnapra szól, a Zeneakadémia nagytermébe. Békebeli csillogás a monarchia világából, a koncert címe 7:30-tól kezdődik a Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenye Guido Mancusi vezetésével, Szűcsapor zongorista közreműködésével. Dvorzsák, Dohnányi, Pejácsevics és Haydn zeneművek hallhatók ezen a vasárnapi koncerten. A 06303030160, ahova SMS-t írhatnak, és a muzsikálóreggelkukacradio.hu az e-mail cím. Kónya Sándor 1923. szeptember 23-án született Sarkadon, 2002 óta nincs köztünk, ő énekelt a Metropolitan Operában, a Scalában, a Covent Gardenben. Visszavonulása után a Stuttgarti Zeneművészeti Főiskolán tanított, utolsó éveit Ibizán töltötte, nem is nagyon tudok mondani országot, ahol ne lépett volna fel. Az ő előadásában hallunk dalt, méghozzá egy Heine versére készültet, de hogyha említem a címet, akkor lehet, hogy félrevezetem őket, hogyha a szerzőt kérdezem. Meglátjuk. A két gránátos egyik feldolgozása hangzik el. A kérdés a szerző. Kónya Sándor nagyon sokat énekelte ennek a szerzőnek a műveit. Kérem szépen, hogy jelöljék a zeneszerző neve mellett, hogy a Dohnányi Ernő Zenei Központba, a BMC koncertterembe, a Régi Zeneakadémiára vagy a Zeneakadémia nagytermébe szeretnének eljutni.

Beigazolódott az első visszajelzések alapján, hogy félrevezető volt, hogy említettem a dal címét, ugyanis nem a Schumann komponálta, hanem a Wagner írta változatot hallottuk Kónya Sándor előadásában. 1958-ban Bayreuthban ugye hatalmas sikerrel énekelt Kónya Sándor, és nagyon nagy sikerű szerepek kapcsolhatók hozzá Wagner esetében. Lohengrint hatalmas sikerrel énekelt, aztán Parsifalt is játszott. Tehát Richard Wagner volt a keresett zeneszerző, és Heine a költő, Kónya Sándor énekelt, Otto Gut pedig zongorán játszott az iménti felvételen. Viszont egy pici időt kell, hogy kérjek, mert azt kell mondanom, hogy többen írták Schumannt, mint Wagnert, úgyhogy még egy picit nézegetnem kell, hogy akkor ki hova mehet abból, amit kért. Joseph Leopold Eibler A-dur kvintettjének második tétele következik, most az Erdődi Kamarazenekar tagjaival halljuk a felvételt.

József Leopold Eibler volt a szerző, az Opus 6-os numero 2-es A-dur kvintettjének második tételét az Erdődi Kamara zenekar tagjainak előadásában hallottuk. Most térhetek vissza a nyerteseinkhez. Jenei Béla a Doknány Jenő Zenei Központba kért jegyet, Szalóki Zsuzsanna a BMC koncertterembe, Balázs Mária mehet a Régi Zeneakadémiára a matiné koncertre, Szabó István pedig a Zeneakadémia nagy termébe szeretett volna eljutni. Gratulálok nekik, és mindez azoknak, akik helyesen válaszoltak. Sargunó Faustjából következzék a címszereplő kavatinája az opera harmadik felvonásából. A prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényli Jonas Kaufmann énekel.

Jonas Kaufmann volt, Faust megformálója, Sargunó operájából szólt a részlet, most pedig Franz Anton Rosetti D-dur szimfóniájának negyedik tétele következik, a London Mozart PS muzsikusait Matthias Bamert vezényli.

0: Franz Anton Rossetti D-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk műsorunk végén, a London Mozart Players muzsikusait Matthias Bamert vezényelte. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető, közvetlen munkatársaim Padi Géza és Csík Gabriella nevében is búcsúzom. Egészen pontosan most van 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Stabil a Tisza párt támogatottsága. A biztos szavazók körében 64%-on áll, a Fidesz 27%-ot tudhat magáénak. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát a hónap eleje óta a vállalkozások. Gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Poyák Adrien. Egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a tárca előző vezetése a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egyenruhára költötte, amit végül nem használtak. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között emellett luxusautó, több milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások is szerepelnek. Közvádas ügyekben az országgyűlés mindig elfogadja az ügyészség indítványát, és kiadja a képviselők mentelmi jogát, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a Parlament Mentelmi Bizottságának KDNP-s alelnöke. Hargitai János hangsúlyozta, ilyenkor nem mérlegelik a bűncselekmény súlyát. A legfőbb ügyészhelyettes tegnap Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus, Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését kérte különböző ügyekben. A mentelmi bizottság hamarosan dönt, a végső szót pedig az országgyűlés mondja ki, tette hozzá Hargitai János. A Tisza párt a teljes népességben 54%-on, a biztos szavazók körében 64%-on áll. Ez derül ki a HVG által publikált legfrissebb közvéleménykutatásból. A medián mérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népességben 22, a biztos szavazóknál 27%. A Mi Hazánkra 7-8% voksolna. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke úgy reagált, pártja pozíciója még mindig erősebb, mint a tavaszi választás napján. Áprilisban 141 képviselőjük került be a parlamentbe, ha ma lennének a választások, mintegy 160 képviselőjük lenne. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk, amelyek nyugta tömbből vagy számítógéppel állítanak ki számlát. A revizorok információs kártyával segítik az új rendszerhez történő alkalmazkodást. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Megnyílt a 48. World Skills szakmai világbajnokság Shanghaiban. A vasárnapig tartó rendezvényen 68 ország és régió, csak nem 1400 fiatal szakembere méri összetudását 64 versenyszámban. Magyarországot 29 fiatal képviseli 25 versenyszámban. Xi Jinping kínai elnök a megnyitóra küldött üdvözlő levelében azt írta, a technológiai fejlődés és az ipari átalakulás felgyorsulása világszerte jelentős változásokat hoz a szakmai készségek területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorák, Dohnányi, Pejacevic és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Josif Levin zongorázik. Az orosz zongorista és zongoratanár zongoratechnikai képességeit gyakorlatilag minden híresebb kortársa csodálta, még Vlagyimir Horovic is. 1924-ben írt egy máig klasszikusnak számító rövidkönyvet, a zongora játék alapelveit. Josif Levin a Mesterek órájában, ma 18 órakor, a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában Kodály legújabb összkiadásáról beszélgetünk a három kötet szerkesztőjével. Erdei Péter karnaggyal.
5: Elsősorban inkább az előadó művészi és a tanári oldalt éltem meg életem során, kevésbé a tudományos kutató munkát. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy még nagyon sok minden van hátra ahhoz, hogy én magam azt merjem mondani, hogy ez egy teljes összkiadás.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
6: Szabcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
7: Szép napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Paddy Géza nevében is üdvözlöm Önöket, Szejdül Dénest hallják. Mozarttal indítjuk a mai délelőttöt, az 504-es kőjegyzék számú D-dur Prágai Szimfónia első tételét halljuk, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik vezényel Neville Mariner.

Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 504-es köhőjegyzékszámú D-dur prágai szimfóniájának első tétele. A St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott, vezényelt Neville Mariner. Megy előre az élet, változnak a körülmények, változnak a lehetőségek. Sokszor az a kulcs, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a változáshoz. William Boyce is úgy járt, mint Beethoven, elkezdte elveszíteni a hallását. Nem tudjuk, hogy pontosan ez milyen viharokat kavart benne, de az biztos, hogy tudott alkalmazkodni, volt benne rugalmasság. Hatalmas szerkesztői munkába fogott, összeállította a három kötetes Cathedral Music gyűjteményt. Legyünk olyan rugalmasak és alkalmazkodók, mint William Boyce volt. A C-dur szimfónia szól most, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszik.

William Boyce C-dur szimfóniáját hallottuk, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott, vezényelt Christopher Hagwood. Beszéltünk az alkalmazkodó képességről, a rugalmasságról, és hát hogyha valakinek nagyon rugalmasnak és nagyon alkalmazkodónak kellett lennie a zenetörténetben, akkor az Clara Schumann volt. Ugye férje meghalt Robert Schumann 1856-ban, ekkor Clara mindössze 36 éves volt, és 7 életben lévő gyermekről kellett gondoskodnia. Nem visszavonult, hanem Európa egyik legaktívabb koncertzongoristájává vált. Egyes portálok szerint átlagosan 1854 után 36 koncertet adott évadonként, amíg egyébként házasság idején ez nagyjából 10 volt. Azért ez egy elképesztő növekedés, és ez bírni kellett a 7 gyerek mellett, de nem csak bírta, hanem még jutott idő a zeneszerzésre is. Egyik késői művéből idézünk, a három románc két tételét játsza Christoph Richter és Várjon Dénes.

0: Clara Schumann három románcából szólt, kettő, Christoph Richter és Várjon Dénes előadását hallottuk. Jött hallgatói üzenet a témával kapcsolatban, azt írja a kedves hallgató, hogy akkoriban még, ha nem is több, mint családtagok, de minimum személyzet volt. A gyerekekhez nősz, a konyhába szakásnő és mosogatólány, aki takarított is, esetleg a szakásnő volt mindhárom, aztán volt mosónő. A koncertekkel Clara szépen megkereste ezeknek a minimálbérét. Nem rossz indulat, tény, írja a hallgató. Köszönjük szépen, valóban ez így volt, és hát akkor máskor volt, de szerintem ez akkor is egy szép dolog, hogy Clara Schumann ilyen, hát azért ez egy nehezítő körülmény, és ennek ellenére egy nagyon szép karriert futott be. Aztán van, aki azt kérdezi, hogy itt a jó alkalmazkodó képességhez a megsüketülés ugye nem feltétel. Nyilván nem. Ezt meg se hallottam.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Hallgassunk viszont verset, Juhász Gyula költeménye következik.
2: Szavak. Csodálatos szavak. Békítenek, lázítanak. Eldöntenek egy életet. Följárnak, mint kísértetek. Szárnyalnak, mint a gondolat. Görnyedve hordnak gondokat, világokat jelentenek, meghaltál, ha már nincsenek, dalolnak és dadognak ők, gügyögnek, mint a szeretők, ölnek és feltámasztanak. Szavak. Csodálatos szavak.

Erik Satie harmadik gümnopédiáját hallottuk, Michel Legrand játszott zongorán, előtte pedig Juhász Gyula Szavak című versét hallottuk Molnár Piroska előadásában, és hogyha már Szavak, és hogyha már Satie, akkor érdemes megjegyezni, hogy ugye Satie kitalált szavakat. Magára például úgy tekintett, mint gümnopédistára, ami nem tudjuk, hogy mit jelent. Ő találta ki. Gondolom, valami olyasmit jelentetett, hogy ő írta a gümnopédiákat. Erik Satie volt az egyik, hanem a legjobb gümnopédista. Azt hiszem, hogy ezt tényként mondhatjuk. Michael Haydn F-dur szimfóniájának második tétele következik. A Neue Kammerzene zenekar játszik.

Michael Haydn F-dur szimfóniájának második tételét hallottuk, a Neusi Kamarazenekar játszott. Most egy olyan zene következik, ami miatt jogosan gondolhatjuk és mondhatjuk, hogy az orgona a hangszerek királynője. Hogyha nem is királynője, bármilyen csúcsragadozót ide behelyettesíthetünk. Vidor 5. orgona szimfóniájának Toccata tétele következik.

Fidor 5. orgona szimfóniájából szólt a tokkáta, Peter Harford játszott orgonán. Hát érdekes üzeneteket kaptam orgonával kapcsolatban. Én szeretem az orgonának a hangját. Nem mondom, hogy mindig 0-24-ben hallgatnám, de van benne valami ünnepélyesség, és van benne valami személyesség, sőt, nagyon sokszínűen tud szólni az orgona, különböző orgona építésekről, játékosokról nem is beszélve. Ehhez képest van, aki azt írja, hogy nekem az orgona olyan a zenében, mint parányi tenszínhab a tortán. Kicsiben elmegy, ahogy a csembaló is, de ha csak az szól, és akkor itt most mindenféle furcsa hasonlatok jönnek. Például azt írja a hallgató, hogy neki ez olyan, mint amikor a macskák találkoznak este. Hát nem vagyunk egyformák. Remélem, hogy a hegedűt szereti a kedves hallgató. Tartini Ádúr hegedű versenyének első tétele következik, a szólista Giuliano Carmignola.

0: Giuseppe Tartini A-dur hegedű versenyének elsőtételét hallottuk, Giuliano Carmignola volt a szólista, a Velencei barokkzenekar játszott, vezényelt Andrea Marcon. 10:01.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben két név körül fogunk sürgölődni, forgolódni. Az egyikük Giuseppe Verdi, a másikuk Placido Domingo. Ahogyan írják a leírásban, kevés zeneszerző kapcsolódik olyan szorosan Placido Domingo rendkívüli pályafutásához, mint Giuseppe Verdi. A spanyol művész a tenor szerepkör legnagyobb sikereitől a Verdi bariton szerepek világszerte ünnepelt megszólaltatásaig évtizedeken át formálta a szerző hőseit és tragikus alakjait a világ vezető opera színpadain. Frappáns megfogalmazás, és a világ vezető opera színpadaihoz hozzá tartozik a Budapesti Opera színpad, tehát ma este 7 órakor a Magyar Állami Operaházban lesz Verdi gála Placido Domingóval. Ha tudnak, akkor menjenek el, hogyha pedig nem, akkor hallgassák szeretettel Giuseppe Verdi Aidájából Radames románcát az első felvonásból Placido Domingó énekel.

Giuseppe Verdi Aidájából szólt, Radames románca, Placido Domingo énekelt, a Filharmónia zenekar játszott, Riccardo Muti vezényelt. Tehát még egyszer, ma este 7 órakor Verdi gála Placido Domingóval a Magyar Állami Operaházban. Glazunov évszakok sorozatából szól, a tél két variációja, a Philharmonic Symphony Orchestra játszik.

Alexander Glazunov évszakok sorozatából szólt a tél két variációja, a Philharmonic Symphony Orchestra játszott, Richard Heyman vezényelt. Nagy port kavart ez az orgonás afférunk, mármint azt értem ez alatt, hogy Vidor orgona szimfóniájából idéztünk. Azt írja egy hallgató, hogy az orgonán nem csak mixtúra és tutti van, egy lágyabb regisztráció biztosan tetszen a hallgatóságnak, mert majd igyekszünk keresni ilyet, de majd egy másik alkalommal, illetve van, aki azt írja, hogy szerintem helyesebb volna a hangszerek uralkodójának nevezni, ugye azt mondtam, hogy hangszerek királynőjének nevezik sokan. Így folytatja a hallgató, nyilván azért királynő, mert a német elnevezés nőnemű, azért uralkodó, mert a hangzás változatosságában legyőzi a többit. Viszont szerintem hangzás szépségében a szólóhangszerek verik az orgonát. Hát ezért jó párosítás egy szólóhangszer meg egy orgona. Változatos, szép, színes, mindent tud. Joseph Bologne B-dur vonós négyesének első tétele következik, az Arabella Quartet játszik.

József Polony B. dur vonós négyes énekel sötételét hallottuk, az Arabella kvartett játszott. Schubert következik, az S. dur impromptu szól, Ignacy Hamre játszik zongorán.

Schubert Ezdúr-empromptűjét hallottuk, Ignácy Imre játszott zongorán. És hogyha már Schubert, akkor érdemes megjegyezni, hogy mindjárt jön a játék, ahol majd Brahmsszal fogunk foglalkozni, tehát nem tudtam megállni, hogy ne emlegessük Schubert kapcsán Brahmsszot, hiszen Brahms nagyon szerette Schubert zenéjét, és még szerkesztőként is közreműködött a nagy összkiadásban, és saját könyv, illetve kottat gyűjteménye pedig tekintélyes méretűre nőtt, ahogy később a szakálla is. Kuprán nemzetek sorozatából szól a harmadik szvit 9. tétele, ez egy sakon, az Esperion együttes játszik.

0: François Couperin nemzetek sorozatából szólt. A harmadik szvit 9. tétele az Esperion együttes játszott. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, jön a játék.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És itt is vagyunk a ma délelőtti játékkal. Mondom, mit lehet nyerni. Van 1-2-3-4 koncertre páros belépünk, illetve egy tárgynyereménnyel is készültünk. Mondom szépen sorban a koncerteket. Szeptember 26-án szombaton 19 órakor a Pasaréti Közösségi Házban ad koncertet Ránki Fülöp Liszt és Szent Ferenc címmel. Szintén szeptember 26-án 19 órakor a Nemzeti Táncszínházban lesz Kárpátok Visszhangja című előadás. Ez a Magyar Nemzeti Tánc Együttes előadása. Azt írják, hogy a Magyar Nemzeti Tánc Együttes Kárpátok Visszhangja című előadásában olyan válogatást állít színpadra, amely során a lendületes és sokszínű folklór műsorban a magyar nyelvterület legszebb táncait és muzsikáit mutatja be. Még mindig 26 szombat, 19.30 BMC koncertterem, Telemann Pimpinone című művét lehet meghallgatni és megnézni. És október 9, tehát ugrunk, péntek 19 óra Turai Ida Színház, Shakespeare Sok hűhó semmiért a rendező Radó Deniz. A főbb szerepekben Győri Péter, Szőke Laura, Békefi, Viktória Nagy Gábor. És ahogyan említettem, van egy tárgynyereményünk is, ez egy CD, a Magyar Rádió gyermekkórusa énekel, vezényel Igó Lenketész, Gabriella és Reményi János. Tehát még egyszer csak címszavakban, szeptember 26 szombat, Pasaréti Közösségi Ház, Liszt és Szent Ferenc Ránki Fülöppel, szeptember 26 Nemzeti Táncszínház, Kárpátok Visszhangja a Magyar Nemzeti Tánc Együttessel, szintén 26, 19.30 BMC koncertterem, Telemann Pimpinone, október 9 péntek, Turai Ida Színház, Shakespeare, Sok hűhó semmiért, és a CD a Magyar Rádió gyermekkórusával, Igó Lenkével, Tész Gabriellával és Reményi Jánossal. Nos, ezek akkor a nyeremények, és a mai kérdésünk az, hát szerintem megosztó lesz, ugyanis tippelni kell majd. A kérdésünk az, hogy milyen színű volt Brahms szeme. Ezt kell nekünk megírni. Azt tudjuk ugye, hogy öregkorára egy ilyen mufurc öregember lett, de fiatalon egy nagyon megnyerő, sportos, elegáns fiatalember benyomását keltette, és sokan megemlékeztek arra, hogy milyen szép színű volt a szeme. Na de milyen színű lehetett ez? A játékhoz kapcsolódóan Johannes Brahms második szimfóniájának 4. tételét hallgatjuk. 0630303160 az SMS számunk, és muzsikáló délelőtt kukac.radio.hu az e-mail címünk. Ide írják meg, hogy milyen színű volt Brahms szeme, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és a saját nevüket is írják oda az üzenet aljára. Jó játékot kívánok!

Johannes Brahms második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar játszott, Marek Janowski vezényelt. Játszottunk mi is, és a kérdésünk az volt, hogy milyen színű szeme volt Brahmsnak. Ugye tudjuk, hogy milyen színű szeme volt, hiszen rengetegen leírták, hiszen megmaradt bennük Brahms világító kék szeme. Most az, hogy ennek milyen árnyalata volt, hogy szürkés kék, vagy világos kék, vagy sötét kék, hát ezt már nem tudjuk pontosan, mert ebben nem értettek egyet, de abban egyetértettek a feljegyzések, hogy kék volt. Tehát a kék a helyes megfejtés. Mondom a szerencsés nyerteseket: Doci Klára, Bacsi János, Elek Miklós, Fehér Zoltán és Király János. Örülhet a választott nyereménynek. Rengeteg üzenetet kaptunk, köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Mozarttal folytatjuk, a B-dur szonáta második tételét Maria João Pires játsza.

Wolfgang Amadeus Mozart B-dur szonátájának második tételét hallottuk, Maria João Pires játszott zongorán. Ruperto Chappi szerzeménye következik most, a Zebedeói nővérekből szól Luisa áriája, Elina Garancsa énekel, a Baden-Badeni szimfonikus zenekar játszik vezényel, Marco Armiliato.

0: Ez a nagy taps Elina Garancsi előadásának szólt, a Baden-Badeni szimfonikus zenekar játszott, Marco Armiliato vezényelt. Ruperto Csápi a Zebedeói nővérek című művéből szólt Luisa áriája. 11 óra múlt 2 perccel.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Haydn következik, a B-dur szimfónia első tételét, az osztrák-magyar Haydn zenekar játsza, Fischer Ádám vezényel.

József Haydn B-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, numero 102, az osztrák-magyar Haydn zenekar játszott, Fischer Ádám vezényelt. Közeledünk az ebédhez, ezért a zenetörténet falánkjait nyugodtan lehet már emlegetni, és ilyenkor nem csak Rossiniről vagy Handelről kell, hogy beszéljünk, hanem itt van nekünk Max Reger, akinek hatalmas étvágyáról számtalan történet kering. Az egyik híres anekdota szerint egy koncert után azt mondta a pincérnek, hozzon neki 2 órán keresztül beefsteaket. Azt nem tudom, hogy valójában így hangzott-e, ezt nem tudjuk pontosan bizonyítani, de az biztos, hogy Reger legendás étvágya már életében hozzátartozott a róla kialakult képhez. Úgyhogy bal kéz villa, jobb kéz kés, hallgassuk az 5 humoreszk 2 tételét.

Max Reger öt humoreszkéből szólt az első kettő, Marc-André Hamelin játszott zongorán. Most Beethoven következik, és hogyha már az ételeknél tartunk, akkor említsük a kedvenc ételeit, a makaróni parmezán sajttal állítólag. Azt nagyon szerette, mert ezt szeretjük mi is, itt bólogatunk a kollégákkal, és egyébként a halat se vetette meg, szeretett halételeket etni. Ehhez már nehezebben tudok csatlakozni. Inkább hallgassuk a Fidelioból a négyest, az első felvonásból. Charlotte Marjono, Polgár László, Barbara Bonney és Deon van der Waalt énekel.

A négyest hallottuk Beethoven Fidéliójából, Charlotte Marjónó, Polgár László, Barbara Bonni, Deon van der Waalt énekelte, az Európa Kamara zenekar játszott, Nicholas Harnoncourt vezényelt. Sosztakovicsal búcsúzunk, az ünnepi nyitány szól.

0: Sosztakovics ünnepinyitányát hallottuk, az orosz nemzeti zenekar játszott, Mihály Petnyov vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jó étvágyat kívánok és jó rádiózást. Szeglő Dénest hallották.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában Kodály legújabb összkiadásáról beszélgetünk a három kötet szerkesztőjével, Erdei Péter Karnaggyal.
2: Elsősorban inkább az előadó művészi és a tanári oldalt éltem meg életem során, kevésbé a tudományos kutató munkát. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy még nagyon sok minden van hátra ahhoz, hogy én magam azt merjem mondani, hogy ez egy teljes összkiadás.
1: Összhang.

0: 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban rengeteg magyar zenekari művész egykori mestere, a 100 éve 1926. augusztus 18-án Makón született Simon Albert, karmester, zenetudós, zenepedagógus emlékét idézzük. Simon Albert tanulmányai után a Magyar Állami Hangversenyzenekar, majd a Szegedi Nemzeti Színház zenekara, később a Budapesti Operaház és a Filharmoniai Társaság zenekarának karmestere volt. 1969-ben lett a Zeneakadémia tanára, a következő évtől pedig a zenekari gyakorlattanáraként az intézmény zenekarát vezette, és rengeteg emlékezetes koncertet adott az együttessel, itthon és külföldön egyaránt. 1970-ben kezdeményezésére létrejött az Új Zenei Stúdió is, a kortárs zene és zeneszerzők legendás műhelye. Simon Albert 1986-ban nyugdíjba ment, vagy küldték a Zeneakadémiától. Innentől kezdve egyre kevésbé vett részt a hazai zenei életben. Mai műsorunkban Simon Albert hangját is halljuk, de először két kolléga emlékezik rá. A következő percekben a Simon Alberttel egyidős, ugyancsak 1926-ban született Kró György, Széchenyi díjas zenekritikus és zenetörténész mesél.
2: Simon Albert, vagy ahogy mindenki nevezi Magyarországon, Jumit, az élete minden pillanatában tanító és előadó művész. Tehát bárkivel találkozott és találkozik, egy természetes helyzet alakul ki. Ő az, aki tanít, ő a mester, és a másik fél az a tanítvány. Most az a csodálatos, és azt hiszem ez igazolja az ő különleges tehetségét, hogy ezt mindenki, aki vele kapcsolatba került, főként a tartós kapcsolatba kerül, elfogadja. Azt gondolom, hogy a zenei előadó művészet vonatkozásában senki nem volt nagyobb hatással az utóbbi 3 évtizedben a magyar fiatalokra, mint ő. Hogy ez a hatás miben áll, azt nagyon nehéz megfogalmazni. Azt hiszem, hogy arról van szó, hogy ő egy jottányit sem enged az igényéből. Lehet azt mondani, hogy maximalista, lehet azt mondani, hogy perfekcionista. A lényeg az, hogy van egy ideája. A kottát elolvassa, a hangoknak az egymáshoz való viszonyát érzékeli, bízik az embereknek a tehetségében. Egyszerűen nincs kész egy produkció addig, amíg az úgy nem szól, ahogy ő azt elképzeli. Ez az igény sokszor elviselhetetlen. Én azt hiszem, hogy a nagy tehetségek számára elviselhető, és az egyedüli, ami hasznos és ami fontos.

0: Verdi Traviata című operájából a harmadik felvonás előjátékát hallottuk. A rádiózenekart Simon Albert vezényelte egy 1958-ban készült felvételen. A magyar zenei legendárium szerint Simon Albert karmester a fiatalokkal szemben maximalista volt. Ezzel a véleménnyel nem mindenki ért egyet. A következő percekben Dobszai László zenetörténész karnagy véleményét és visszaemlékezéseit halljuk, akivel Papp Márta beszélget.
1: Egyáltalán nem erről van szó. Természetesen a próbák maximális erőbevetést kívántak meg a résztvevőktől, amint hogy ő saját magától is azt kívánta meg. Tehát maximalista volt abban a tekintetben, hogy a próbán ne kimélje magát az illető. De nem volt maximalista az eredmény tekintetében. Megmagyarázom, miről van szó. A zene tisztaságáról élt benne egy nagyon világos elképzelés. Na most ezt a zenei tisztaságot millió dolog megzavarja. Ezek a dolgok részben technikai fogyatékosságból adódnak, részben pszichológiai természetűek, bizonyos belső ellenállások, lustaságok, érzéketlenségek, másra figyelések, hiúsági tényezők. Számolatlan ilyen dolog akadályozza a dolgot. Na most számára az volt a fontos, hogy alapvetően kerüljön jó irányba a dolog. Alapvetően egy tisztaság irányába mozduljon el ez a produkció. Ismét azt mondom, hogy azok az ösztönei lépjenek működésbe az illetőnek, amelyekkel jó irányban közelíti meg a darabot. Ezzel persze ő nem elégedett meg, mert a próbál neki az a dolga, hogy még többet és még többet. De ha a koncerten alapvetően jó irányú volt a dolog, tehát tiszta volt ebben az értelemben, majdnem azt mondtam, hogy erkölcsileg tiszta volt a zene, akkor ő azzal a produkcióval lényegében elégedett volt. Utána még mindig mondta azt, hogy hát persze egy nagyobb kapacitással ezt más irányba lehetne elvinni, vagy egy csomó ilyesmit. Egy jelentős előadó művészünkről emlékszem például, mindig nagy tisztelettel beszélt, azt mondta, hogy hát persze az illető nem egy nagy formátum, de teljesen rendben van, amit csinál. Érdekesen ugyanez volt a viszonya a zeneszerzőkhöz is. Tehát, hogyha egy alapvető tisztaságát a kivitelezésnek megkapta, akkor ő tisztelettel és a legnagyobb szeretettel foglalkozott úgymond kis szerzőkkel is, és nem mondta azt, hogy valaki vagy töké, vagy pedig menjen a csodába. Erről nem volt szó. Ő akkor mondta, hogy menjen a csodába, hogyha az illetőben valami ellenállás van a dolog irányában.
2: Nagyon érdekes, amiket mond, mert általában, hogyha beszélnek Simon Albertről, akkor technikai dolgokat emelnek ki az ő próbáiról és produkcióiból.
1: Így is van, mert a technikain keresztül lehet csak megközelíteni. Ő sohasem gondolta azt, hogy ilyen lilaködök emlegetésével egy darabot rendbe lehet hozni, vagy azzal, hogy szavakkal jellemzi, vagy pláne mindig bosszankodott, vagy gúnyolódott az ilyen karakter megközelítéseken, hogy itt harciasabban kell játszani, meg nem tudom. De azt mondta, hogy a zenész az, aki meg tudja mondani, hogy ott mi van. Emlékszem nem egyszer, amikor nagyon szeretett mutatni jó előadásokat, hanglemezen meg egyéb. És nagyon sokszor megfeddett érte, hogy most ne élvezkedjek, te zenész vagy, neked az a dolgod, hogy pontos látleletet vegyél fel arról, hogy mit hallasz, röntgen fülekkel kell hallani. Nos, persze mi az, hogy technika? Szóval hát erről lehetne beszélni órák hosszat, mert a számára viszont a technika az nyilván nem a sporthegedűsöknek a teljesítménye, ahogy ő annak idején nevezte, meg egy csomó minden, nem pontosan annak a összes eszköznek a birtoklása, ami az zene, az illető zene tiszta lényegének a felmutatásához szükséges, vagy hogy ő nem egyszer fogalmazta, a zeneszerző megvédéséhez szükséges. Tehát én ezt tudom mondani erre, hogy nem volt perfekcionista, hanem egy alapvetően jó irányú, egy tiszta irányú játékmódot keresett mindenben, és hogyha ez megvolt, akkor igyekezett tovább menni, mert hiszen végtelen, amit még lehet csinálni, de utána eljött a koncert napja, és akkor már nem az számított, hogy van-e hiba, hanem hogy lényegében együttműködés van-e. Ez az együttműködés számára rendkívül fontos volt. Tehát, hogy egymásnak és a darabnak a szeretete nélkül nem megy, de jó, de ez a szeretet, ez nem egy szólam ebben az esetben, hanem egy tényleges együttműködési készség.

0: A harmadik menüettétel szólt Mozart 201-es köhögjegyzékszámú A-dur szimfóniájából, ezen a felvételen már a Zeneakadémia zenekarát vezényelte Simon Albert. Nincs túl sok Simon Alberttel készült rádióinterjú, de azok közül, ami rendelkezésünkre áll, idézzünk egy olyan részletet, amelyben arról beszél a karmester, és ezen keresztül egy kicsit önmagáról is mesél, miért volt számára különlegesen fontos példakép a sok kiváló dirigens közül, éppen a francia Pierre Monteux.
1: Videó fölvételeken számtalan olyan karmestert volt módom látni és hallani is, akiket még soha nem hallottam élőben. Például ilyen volt a Furtwängler, vagy a Toscanini, sőt még Arthur Nikis is látható hang nélkül, meg a Richard Strauss, meg mindenki, a Károly Surist, akiket soha nem hallottam. És ott volt egy, szándékosan nem említem a nevét, egy nagy nevű német karmester az akkori berlini Philharmonia zenekarral. Hallván és látván, hogy dirigálja ez a nagyon neves karmester, a léprelődött, teljesen kifakadtam, hogy ez rettetesen német, ilyen monumentálisra földagasztott, hatalmas kúsza, nagy zajok, mindenféle romantikus hozzányúlással, tehát hatásokat direkten megcélzó előadás volt, amely a darabban kétségtelen látszik lenni. Ráismertem a saját bűneimre is, mert nem egyszer csináltam a léprelődöt, bár én úgy lettem tanítva, hogy hát lehetőleg azt kell játszani, amelyek ottában áll, de hát ki tud ellentállni ilyen nagy fantáziáknak és mozgatásoknak és minden, ami ott létezik, kontrasztoknak, hatásos szüneteknek, nagy kivárásoknak, felfokozó, felhalmozódásoknak, amelynek egy óriási csúcspontja van, nyilvánvaló egyetlen egy akkordban van a csúcspont, mondani se kell, és mindenki arra vár, hogy mikor csattan el már végre az a cintányért. Nos hát, ottan a videóval lehetett ezt a léprelődöt hallani, és kifakadtam erre, hogy ez olyan elviselhetetlen, nem lehet ezt a Lisztet meghallgatni. Hát nincs-e valami más fölvétel valaki mással? És akkor erre mondták, hogy de van, hát a Pierre Monteux-vel. Ó, Monteux, hát az csak jó lehet, mondtam magamban, és elkértem a lemezt. Már éjjelre járt az idő, azt hiszem, éjjel 2 óra lehetett, és rögtön éjjel meghallgattam a lemezt. És ott volt minden abban az előadásban, ami számomra a Monteux. Sajnos a Monteux-t élőben sem videó nem láttam dirigálni, de nagyon sokat hallottam róla, és hát mondjuk a legnagyobb dicséret, amit kaphatott, hogy amikor Klemperre Amerikába ment, akkor az első volt, aki bizonyos francia ciklusra Monteux-t hívta meg. Érdekes Monteux-vel, hogy később fedeztem föl, mert egy fiatalnál, hát mit jelent az, hogy Monteux a nem sztár, a fiatal a sztárokat látja. Természetesen ma azt hallja, hogy hát a Karajan, meg én most nem említem már a neveket, a nagyokat. Tehát egy fiatalnál ugye a rangrend egy Furtwänglernél kezdődik, és így tovább. Na mostan, ami Monteux-vel kapcsolatban velem felidéződik, ez egy szolidság, amely ugyanakkor hihetetlen színgazdag zenekar is. Szavakkal elmondhatatlan, zenében elmondható végtelen értelmesség, amely ugyanakkor a legfinomabb költőiséget árasztja. Szóval az egész előadásnak egy heve, egy lendülete, ezt mondta nekem. Vagy például az, hogy a zenekar nem hivalkodó, unvirtuóz, de virtuóz abban az értelmében, hogy az egyéni játéknak és az összjátéknak egy hihetetlen kontrollja és egy fölénye van. Tehát Monteux volt számomra az, amely a zeneszerző, tehát a kottába lerögzített, feltehető hangzási hatásait biztosítja. Ugye ez váratlan élmény volt, de több váratlan dolog volt ugyanebben az időben. Azóta Kró tanár úrtól megtudtam, hogy 1900-as évek elején magyar Liszt-Szöszt kiadás született, és amely ez a Liszt 1856-ban kiadott szimfonikus költeményei németül írott előszavát fordították le magyarra. Legyen szabad megjegyeznem, írja Liszt, hogy nem szívesen gondolok olyan gépies, ütemszerű, a súlyos és súlytalan tagokat folyton kiélező, szétdarabolt játékra, amilyen bizonyos helyeken még dívik. Helyesnek csak a periodikus előadást ismerem el, a lényeges hangsúlyok kidomborodásával, a melodikus és ritmikus árnyalás kikerekítésével. A dirigens szellemi felfogásában van letéve egy szimfonikus produkció élő idegzete, mondja Liszt, föltéve, hogy a zenekarban a megvalósításhoz szükséges eszközök jelen vannak. mert különben tanácsosabb lemondani olyan művekről, amelyek a köznapi népszerűségre semmiképp sem pályáznak. Most jön a Liszt utolsó bekezdése, jól lehet arra törekedtem, írja Liszt, hogy szándékaimat pontos jegyzésekkel megértessem. Mégsem tagadom, hogy egy és más, sőt éppen a leglényegesebb nem vethető papírra. Számomra mind a két része a mondatnak döntő, tehát pontos jegyzéseket, pontos indikációkat adott, hogy valamit fel lehessen fogni, hogy ott valami le van írva. Na most ezeket mellőzni, ez azt jelenti, hogy nem tisztelte a betűt. Ő azt mondja, hogy ő majd csinál ebből a darabból valamit, a szerző indikációinak a mellőzésével. Egyébként más is le van írva egy kottában, mégpedig nagyon pontosan le vannak írva hangzási arányok. Ugyanakkor azt írja, hogy a leglényegesebb nem vethető papírra bizony, hát az ízlése a dolognak, és az idegzete nem vethető papírra. És amit ő ír utána, hogy csak a művészi erőkészlet, csak az együttérzően lendületes reprodukálás úgy akar nagy, mint az előadók részéről tud mindent átfogó hatást létrehozni. Ezt írja Liszt. Nem tudom, hogy ez az a pillanat, ahol én hosszasan kitérjek arra, hogy minden időkre vonatkozik, amit Liszt leírt, nem csak az ő műveire. De ami számunkra talán a legfontosabb, ez a tudás, ez az ízlés és az emberi magatartás, a szellemiség, ami Montaigne-ből áradt is, amiért valószínűleg Liszt írta, hogy művei talán nem köznapi népszerűségre pályáznak.

A kis részlet Liszt Ferenc léprelüdjéből szólt, Pierre Monteux vezényelte a bosztoni szimfonikusokat. Sajnos személyesen már nem kérdezhetjük meg, de idézzük Kocsis Zoltán zongoraművész karmester emlékeit Simon Albertről. Az előadó művészettel és az általános értelemben vett zenéléssel kapcsolatban rengeteg dologról tőle hallottam először. Ő hívta fel a figyelmemet a hangképzés minőségére és az idővel való bánásmód disziplináira. Kevesen tudják, hogy csellista és timpanista is volt egykor. Rengeteget tanultam tőle a vonós játék természetéről, amit könnyűszerrel át lehetett értelmezni a zongora játékra. Jumi ellentmondásosnak tűnő kijelentéseiben is állandóan tovább kérődzésre csábító gondolatok álltak. A legszélsőségesebb állításaiban is volt mindig valami, ami akkor és ott indokoltá tette őket.

0: Schubert 6. szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert vezényelte. Mai műsorunkban a 100 éve született Simon Albert karmester zenetudós zenepedagógus emlékét idéztük. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Feloldják a szankciókat, 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás érkezhet. Interaktív bűnügyi helyszínnel is várják az érdeklődőket a Metropolis Filmfesztiválon. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A Magyarországgal szembeni jogállamisági szankciók feloldását javasolja az Európai Bizottság, mondván az ország orvosolta a korábban kifogásolt problémákat. Amennyiben a tanács is jóvá hagyja a döntést, Magyarország számára újra elérhetővé válik több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás. Ezzel a kizárt hazai egyetemek ismét csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürchtpált is képviselő ügyvédi iroda. A központi nyomozó főügyészség volt vezetője, Fürchtpál, az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. Az ügyészség szerint Fürchtpál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismerté vált ügyvédi iroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Vetítésekkel, közönségtalálkozókkal, interaktív bűnügyi helyszínnel, rendőr és mentőkutyás bemutatókkal, valamint nyomozós társasjátékokkal is várja az érdeklődőket holnaptól vasárnapig a Metropolis Filmfesztivál Kecskeméten. A külföldi alkotások mellett hazai bűnügyi filmeket is bemutatnak. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő az országban, jelenleg 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten 17 fokot mérnek. Holnap is hasonló időre készülhetünk. Délmúlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Haydn koncertek a Zeneakadémián. 3 előadás, 3 különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenum.com.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadó munkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
4: Ma ünneplik Európa szerte a hagyományos művészeteket a 4. Európai Folknap keretében. A kezdeményezéshez csatlakozó programok között hangsúlyos szerepet kap a népzene is. Ennek okán mai műsorunkban erről a napról, vagy ahogy eredeti nevén hívják, a European Folk Day-ről, és annak kapcsán olyan a népzenéhez kötődő magyar előadókról lesz szó, akik európai hírnévvel büszkélkedhetnek. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liberendre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is, Balog Éva vagyok. Az Angol Beteg című film rendezőjét a World Music Expo nagydíjas, muzsikás együttes 1988-as Rabnóta című albumán szereplő magyar szobáti dal idézte meg Sebestyén Márta előadásában. Így válhatott a Szerelem, szerelem szövegkezdetű magyar szobáti népdalunk a nagy sikerű film ikonikus dalává.

Sebestyén Márta énekelt. Az Európai Folkhálózat negyedszerre rendezi meg az Európai Folknapot, amelyre idén szeptember 23-án, az északi féltekén az őszi napi egyenlőség napján, azaz ma kerül sor. Már a 2023-as indulás évében 32 országban 226 eseményt hozott egy platformra a kezdeményezés, melyekről 26 európai nagyállomást tudósított. Mi magyarok még nem fedeztük fel az ebben az összefogásban rejlő lehetőségeket, pedig érdemes volna a szeptember 18-a és 27-e között megrendezésre kerülő népművészeti programokat regisztrálni az Európai Folknap honlapján, a europeanfolkday.eu címen. Itt ugyanis egy térkép ábrázolja a regisztrált programok helyszíneit Európa szerte, egy rövid ismertetővel tájékoztatva az érdeklődőket. Most pedig térjünk át azokra a hazai előadó művészekre, akik komoly nemzetközi elismertséget értek el az elmúlt évtizedek során. Az egyik legsikeresebb zenekarunk Európában a Söndörgő, amely tavaly az amerikai Grand Up Music lemezkiadó és fesztivál szervező céggel szövetkezett a zenekar 30. jubileumának megünneplésére. Ebből született a Söndörgő 30 című lemez. A Grand Up Music egyébként számos műfajban aktív, melyek a jazz, a világzene, a folk, a rock és a gospel. A lemezre a Chris Potter amerikai szaxofonossal közösen rögzített számok mellett korábbi, ismertebb söndörgő felvételek is felkerültek. Ezek közül most a Toncsi címűt játsszuk le, amely koncertfelvételként került fel az új albumra.

A söndörgő zenekart hallották. Az Európai Folknap eseményeibe bárki becsatlakozhat, legyen magánszemély vagy szervezet. A mozgalom minden évben tovább bővül Európa szerte, sőt az események ma már más kontinenseken is zajlanak. Ahogy említettem már, a europeanfolkday.eu oldalon regisztrált események egy kereshető adatbázisba kerülnek, és egy interaktív térképen is megjelennek. A gazdaszervezet, az Európai Folkhálózat aktívan népszerűsíti az összes regisztrált eseményt európai hálózatában és média partnerei körében. Mai műsorunk következő nemzetközi karriert befutott hazai előadója, Nikola Parov, Magyarországon élő bolgár származású zeneszerző, muzsikus és producer. Alig volt még 20 éves, amikor 1982-ben megalapította első együttesét. A Zsarátnok a balkán muzsikáinak sajátosságait felhasználva, többek között a bolgár, román, szerb, macedón, horvát, görög és albán népzene elemeit ötvözte. Az együttes 1994-ig 4 albumot jelentetett meg. Nikola Parov a 80-as évek elején kezdett el foglalkozni az ír és kelta népzenékkel, és meghívásra csatlakozott az eredeti Riverdance formációhoz. A csapattal 5 évig turnézott hangszeres szólistaként. 1990-ben a folk rockot játszó Barbaróval készített lemezt, 2002-ben pedig megalapította a Balkán Syndicate nevű együttesét. A Magyar Állami Népi Együttes felkérésére alkotta meg a Naplegenda című produkció zenéjét, ennek folytatásaként született meg az Álomidő, amelynek szintén Nikola Parov volt a zeneszerzője. Az Álomidő CD-n is megjelent, és 2011-ben fonogramdíjat hozott a szerző számára világzene kategóriában. 2006-ban jelent meg első közös albuma Herzku Ágnessel, Volt nékem szeretőm címmel. Azóta is sokat dolgoznak együtt, amit a különböző formációkkal kiadott lemezek sora bizonyít. Most Megéred még című duójuk következik.

A besodrom a 2000-es évek elejétől a balkáni rezes és fúziós divat európai úttörője volt. Az együttes főleg a pörgős, bulizós világzenét kedvelő klubközönség körében népszerű. Olyan óriás fesztiválok nagy színpadi fellépői voltak, mint a Montreux-i Jazz Fesztivál vagy a Sziget Fesztivál nemzetközi színpada. Most egy Somogyban, török koppányban gyűjtött népdal feldolgozását hallhatják tőlük.

Az elmúlt években nemzetközi szinten is legsikeresebb roma előadóink, a 2020-ban Vomex életműdíjban részesült Lakatos Mónika és zenekara, a Romengo, valamint a Parnograszt, mint a legnépszerűbb fesztiválzenekar, amelynek turnéfilmjét a BBC is vetítette, és amely rendkívül népszerű a nyugat-európai és dél-európai szabadtéri

0: Rádió. Több, mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
0: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Helsinki barokk zenekar és a Purcell kórus hangversenyét közvetítjük. Vezényel Apo Häkkinen, karigazgató Vashegyi György. Közreműködik Lídia Teicher, szoprán, Mari Zeidler, mezzoszoprán, Patrick Grál és Thomas Katajala, tenor, Cornelius Uhle, bariton. A felvétel a prágai Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. május 21-én készült. Elsőként hallgassák meg Antonio Casimir Cartellieri Szűz Mária megtisztulása című oratóriumát. Mária, Lídia Teicher, József, Patrick Grál, Zakariás, Thomas Katajala, Simeon, Cornelius Uhle. Az Angyalok Karát 4 Purcell kórus tag, Dömötör Emőke, Pintér Ágnes, Dévényi Judit és Komlósiné Danku Eszter formálja meg. A Helsinki barokkzenekart és a Purcell kórust Apo Häkkinen vezényli.

Antonio Casimir Cartellieri Szűz Mária megtisztulása című oratóriumát hallották. Mária Lídia Tajser, József Patrick Grál, Zakariás Tomás Katajala, Simeon Cornelius Úle. Az Angyalok Karát 4 pörszöl kórustag Dömötör Emőke, Pintér Ágnes, Dévényi Judit és Komlósiné Danku Eszter formálta meg. Kedves hallgatóink, a Helsinki Barokk Zenekar és a Pörszöl Kórus hangversenyét közvetítjük. Vezénnyel Apo Häkkinen, karigazgató Vashegyi György. A felvétel a prágai Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. május 21-én készült. Jakubian Riba Stabat Matere következik. A szólisták Lídia Tajser, Mari Zeidler, Patti Grál és Cornelius Úle.

0: Jakubián Ribá Stabat Máterét hallották. A szólisták Lídia Teicher, Mari Zeidler, Patrick Grál és Cornelius Uhle voltak. A Helsinki Barokk Zenekar és a Purcell Kórus hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Apo Häkkinen, karigazgató Vashegyi György. Közreműködött Lídia Teicher, szoprán, Mari Zeidler, mezzoszoprán, Patrick Grál és Tuomas Katajala, tenor, Cornelius Uhle, bariton. A felvétel a prágai Rudolfinom Dvorzsák termében 2026. május 21-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amid én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Műsorajánló. Ma este kamarahangversenyt hallgathatnak a berlini Intonations Fesztiválról. A Jelena Baskirova zongoraművész kezdeményezésére alakult rendezvényen egymásnak adják az ajtót a klasszikus zenei világ elismert kiválóságai, hogy minden évben változatos műsorszámokkal szórakoztassák a műfaj szerelmeseit. Kamara muzsika. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök este Olivier Latry orgonál. A francia orgonaművész, improvizátor, tanár és zeneszerző 1985 óta a párizsi Notre-Dame négy orgonistájának egyike. Most a granadai székesegyházban játszik németalföldi, spanyol és francia, korabarokk és barokkori billentyűs műveket. Orgona muzsika. Csütörtökön 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában Cecile McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolta sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecile McLaurin-Salvant. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. 15 óra. Híreink következnek.
1: Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Megmarad a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíja. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ Háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén. A gyanú szerint a cég havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő, jól tanuló gyerek, akiknek támogatását augusztusban mondta fel az MVH-ban. Közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. A felajánlásokból újabb diákok támogatására is jut, így ebben a tanévben összesen 229 gyerek részesülhet ösztöndíjban. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitalij Klitschko szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárló központot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le, 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Cigány György szalont avat október 1-én a Zenevilágnapján az Óbudai Társaskör. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió egykori munkatársára, az idén elhunyt Cigány Györgyre egy állandó kiállítás emlékeztet majd személyes relikviái segítségével. Az eseményhez kapcsolódva a Bartók Rádió az Óbudai Társaskör nagy terméből sugározza az aznapi Muzsikáló délután című műsort. A nyilvános rádióadásra ingyenesen regisztráció alapján várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arrafelé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő. A híradást Fehérvári Petra készítette, és Lotta Judit mondta el. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Bécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Kovács Sándor köszöntő Önöket, Csík Gabriella a zenei szerkesztő, Weisz Gábor a műsor szerkesztője, Bozzai László a hangmérnökünk, 06303030160, SMS-t írjanak ezen a számon, illetve Muzsikáló délután radio, kukacradio.hu. Egy legendás zeneszerzővel kezdünk, Antonin Dvořáknak hívják, és az Azdur legendáját hallgatjuk meg a Bormus Szimfonikus Zenekarra, José Serebrié vezénnyel.

Dvořák Ázdúr legendája hangzott el a Bohemus szimfonikus zenekarral, hozzá szerebri vezényelt. 4 perc, 12 másodpercig tartott ez a zene, 412, ez az utolsó Icarus, ami még a budapesti közlekedésben részt vett, az Icarus 412, nem volt egy sikeres darab egyébként. Talán még 2, múltkor néztem, és akkor még 2 állományban volt, szerintem már azokat is kidobták, utoljára ilyen nagyon külvárosi járatokon, 46-os, meg ilyeneken láttam ilyesmit. Giovanni Battista Cirrivel folytatjuk. Hát ő nagyjából Haydn kortársa volt, egy picivel idősebb volt, 1724-ben született, 8 évvel volt idősebb. A G-dur Gordonka versenye nyitó tétele szólal meg, csellista volt egyébként a Cirri. Máté Balázs csellózik, az Arra Muzikára együttes játszik, hangversenymester Paulik László.

Giovanni Battista Csirri G-dur Gordonka versenyének nyitó tétele szólt, Máté Balázs volt a szólista, az Aura Muzikál együttest hallották mellette. Richard Strauss-szal folytatjuk a H-moll szonátában, van neki egy ilyen korai mű, opusz 5, abból is a második tételt idézzük fel. Ez érdekes, hogy egy H-moll szonátának van második tétele, mert van olyan szonáta, H-moll szonáta, amelyik nincs második tétele, de harmadik se. Csak egy. Jut eszembe. Szedjük már össze a híres H-moll műveket. Egy kedves hallgató mindig írja, hogy neki a kedvenc hangneme az a H-moll, nem tudom melyik nevet már elfejtettem, hogy melyik hallgat, de úgysem mondanám be. Hát akkor szedjük össze, hogy hány olyan mű van, ami híres, kifejezetten híres és H-moll. Mert amúgy persze rengeteg van, hát a Wortemperites klavírban ugye kettő van H-moll. Az első, második kötetben is, az invenciók közt a két szólomú, három, tehát rengeteg ilyen van, de olyan nagyon híres H-moll szonáták, azért kíváncsiak, hogy mit tartanak nagyon híresnek. Na, Glenn Gould zongorázik.

Richard Strauss Hámor szonátájának a második tételét játszotta Glenn Gould. Hát ezzel a kérdésemmel nem hoztam lázba a kedves hallgatókat. Az volt a kérdésem, hogy Hámor műveket, ne csak szonátákat, Hámor műveket, híres Hámor műveket, szedjünk már össze, hány olyan híres Hámor mű van. Szonáta is van, nem csak a Richard Strauss, ez nem is olyan híres egyébként, de van Hámor szonáta, ami nagyon híres. Hát majdnem azt mondtam, hogy egy csak egy legény van talpon a vidéken, de ez nem lenne igaz, mert azóta kettő van, és mind a kettő leány. Ennyi jött összesen. Hát kedves hallgatók, Hámor műveket tessenek írni. Egyébként ez az egy csak egy legény van talpon a vidéken. Honnét ismerős ez a szöveg? Hát, ha ezt tudják. Schubert második szimfóniája következik, abból is a negyedik tétel a bécsi filharmonikusokkal, Kertész Istvánnal, tehát Hámor művek és a talpon a legény. Hol is van az?

Schubert fiatalkori második szimfóniájából a negyedik tétel hangzott el, vagyis az utolsó. Kertész István vezényelte a bécsi filharmonikusokat, hát most már azért jönnek, kérem szépen a kérdésemre a válaszok. Hát először az Egy csak egy legény van talpon a vidéken, Tóliet, ezt reméltem is, hogy ezt sokan tudják. Egyébként nekünk még az első éneket úgy, ahogy van, be kellett vágni kívülről. És meg is tanultam, hát ma már nem tudnám elmondani, de amíg az elejébe bele tudnék kezdeni, és egy darabig talán menne. Nem tudom, hogy ma ilyesmit egyáltalán tanulnak az általános iskolába?

0: Vivaldi Bédul koncertójának az első tétele hangzott el a londoni Régi Zeneakadémia zenekarával. Christopher Hagwood vezényelt, 6 perccel múlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy új lemez, Dvořák triói szólalnak meg rajta, amik pedig a harmadik és a negyedik. Az első kettő egyelőre még várat magára. De ez a harmadik, negyedik, ezek nagyon híres művek. Például az Émol Dumki trió, aminek most az első tételét idézzük a trió Orelon előadásában.

Az első tétel hangzott el Dvořák Dumki triójából, Émul triójából, a Trio Orelum előadásában. Mindjárt Schumannal folytatjuk, de most már muszáj a Hámul műveknek a végére érnünk. Ugye Liszt Hámul szonátáját mindenki írt, a Chopinnek is van Hámul szonátája, Alban Bergnek is van Hámul szonátája. Aztán itt van a Hámul, mi is ezt már megbeszéltük, Dvořáknak a cselló versenye, Csajkovszki 6. szimfóniája, és a Schubert befejezetlen szimfónia. Ezek a talán leghíresebb Hámul művek, persze rengeteg van még. A Toldi, a kívülről tanult versek. Ez érdekes, egy hallgató azt írja, mi is tanultunk egy éneket, de édesapám még 1910 körül még az egész Toldit tanulták kívülről. Hát azért az mondjuk megterhelő lehetett. Szerintem azért annak már nincs értelme, de az, hogy kívülről tanulnak a gyerekek, az jó. Ezt a hallgató is írja. Ezzel én is egyet értek. A Mirtuszok dalcsokorból, Schumann opusz 25-jéből az első az ajánlás, Rückert versére következik most, Liszt átiratában Beatrice Rana zongorázik.

Ez volt az Ajánlás című Schumann dal a Mirtuszok dalcsokorból, Liszt átiratában Beáti Cserána zongorázott. Emlékszem, volt egy Liszt verseny, nem tudom hány éve, elég régen már, ahol Bogányi Gergely játszotta ezt az egyik fordulóba olyan fantasztikusan, hogy megállt a levegőt. Van egy ilyen tercrokon fordulat a dalba, hát olyan gyönyörűt én még az életben nem hallottam. Hát Beáti Cserána is nagyon jó volt persze, de ezt sose felejtem el. Azt írja az egyik hallgató, minap olvastam hírként, nem láttam az adást, hogy egy fiatal nő nem tudta, hogy a Hamlet micsoda, el kellett neki magyarázni. Kérem szépen, ez a Toldival és ezekkel kapcsolatban, meg a megtanult, kívülről tanult versekkel kapcsolatban írják. Hát van egy tévéműsor, nem tudom melyik csatornán, ahol az a pláne, hogy iszonyatos hülye embereket kérdeznek, mint hogy mi a véleményük. Három dolgot megadnak, és mindig a rosszat választják, és a múltkor az volt, hogy valami bűzlik, hol bűzlik, ez egy Shakespeare idézet mondták, és ott volt két úriember, és elkezdtek gondolkodni, és azt mondták, hát hogyha Shakespeare olasz volt, akkor biztos Itáliában. Azt hittem, hogy nem hiszek a szememnek. Most nem tudom, bevallom őszintén, lehet, hogy az egészet megjátsszák, mert ennyire hülyék azért az emberek nem lehetnek. Mihály Haydn-nal folytatjuk a C-dur szimfónia harmadik tételét, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játsza.

Mihály Haydn C-dur szimfóniájának a Menuetto tétele, harmadik tétel hangzott el a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Puccinivel folytatjuk, de megint van egy kérdésem. Teli vagyok kérdések, képzeljék el. Augustus császár született Krisztus előtt 63-ban. És nekem Augustus császárról egy hangköz jut eszembe. Melyik az a hangköz, amelyik Augustus császárról az önök eszébe juthat? Puccinivel folytatjuk, mint mondtam, a Manon Lescaut-ból Manon áriája a negyedik felvonásból Gabriela Benácskova énekel.

Manon áriája hangzott el Puccini operájából, Gabriela Benacskova énekelt, Augustus császár, hát az Octavianus volt az eredeti neve. Cherubini következik, az S-dur vonós négyes finália, de még valamit el kell mondanom, azt mondja, Einstein állítólag azt mondta, egy hallgató írja, a világegyetem és az emberi butaság végtelen. Hát én egy másik mondást hallottam, hogy a butaság az egy állandó mennyiség, csak az emberiség létszáma állandóan növekszik, tehát szépen egyenletesen mindenkinek jut a butaságból. Cherubini S-dur vonós négyes énekel a fináliát, a Quartetto, Dávid játszott.

0: Cherubini Ezdur vonos négyesének a fináléja hangzott el a Quartetto Dáviddal, egy percen múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Mindjárt kulturális hírek, de valamit muszáj elmondanom. Hát ez az jellemző, elszúrtam ezt a bizonyos mondást, hogy mi a végtelen és mi hogy van az emberiség létszáma. A Föld IQ-ja állandó, és az emberiség létszáma állandóan növekszik. Ez az igazság. Lám-lám már én is része vagyok annak, hogy az IQ állandó, és a rámeső rész egyre kisebb. És a másik, a világegyetem és az emberi butaság végtelen, ez egy Einstein mondás, de így folytatódik, írja egy hallgató, a másodikban biztos vagyok, mármint, hogy az emberi butaság végtelen. Kulturális hírek. Szeptember 24 csütörtök, 18 óra Doknány Ernő Zenei Központ nagyterem. A Duo Klavi Art játszik, Bizsák Dóra, Zentai Károly, Mozart és Schubert műveket. A művészekkel Katona Márta beszélgetett.
2: Hogy született meg a duójuk neve? Klavi Art.
3: Messzire nyúlik vissza, mert 99-ben, amikor hazajöttünk Amerikából, akkor kezdtünk igazából aktívan négykezesezni, és akkor úgy éreztük, hogy talán praktikusabb egy olyan név, ami könnyebben jegyezhető, tekintettel arra, hogy 2 ember alkotja ugye a duót, így adva volt a duó, a Klavi Art pedig egyszerűen a zongorából, illetve a művészet szócskából kreáltuk.
2: Házas párként négykezeseznek. Több előadó művész említette, hogy a négykezesezés egy olyan intim műfaj, amelyben nagyon fontos, hogy a két szereplő jól tudjon együttműködni. Önök is így gondolják, hogy házaspárok, testvérek tudnak a legjobban négykezesezni?
4: Igen, ez azért is van talán így, mert nagyon sok időt igényel. Tehát mire összecsiszolja az ember a műsort, az bizony elég sok idő, és ezt talán két különálló művész nehezebben tudja megoldani, mint hogyha, ahogy említette, házaspárok vagy testvérek ülnek le muzsikálni. Talán a zongorázásnál még fontosabb a hasonló iskola, tehát hogy a billentésmód és a gondolkodás, a zenéhez való hozzáállás az hasonló legyen, ez szerintem nagyon fontos ebben a műfajban.
2: Mozart és Schubert művei szólalnak meg a mai koncerten. Mi a viszonyuk a két zeneszerzőhöz?
3: Sok művüket játszottuk már. A repertoárunk szerencsére elég széles, elég nagy már. Tulajdonképpen nagyon szeretjük mind a két világot, mert mindkét zeneszerző nagyon jól ír négykezes formában, tehát nagyon kegyes zeneszerző az előadókkal. Korabeli gyakorlatnak köszönhetően ugye a zenekarok helyettesítésére is szolgált egy kicsit az a műfaj, hogy ahol nem volt mód nagyobb zenekari műveket előadni, így a négykezes az egy műfaj volt, és ezért talán ebben ők sokkal jártasabbak voltak.
4: Igen, azért is szeretjük Mozart és Schubert muzsikáját, mert a líra és a szenvedély és a dráma és a szimfonikus hangzás olyan módon jelenik meg ezekben a négykezes zongoraművekben, ami egészen különleges, és azt gondolom, hogy aki erre a műfajra adja úgymond a fejét, vagy ezzel a műfajjal szeretne foglalkozni, ezek a művek megkerülhetetlenek.
0: Következzék egy részlet, illetve hát egy mű, a Schubert B-dur szonátának az Allegro tétele a Duo Klavi Arttal.

0: Schubert B-dur szonátája, 4 közes szonátájának a 3. tételét játszotta a duó klavját, vagyis Bizjak Dúra és Zentai Károly. Egy másik kulturális hír, szeptember 24 csütörtök, hát ez ugyanazon a napon van egyébként, az előbb ugye egy 18 órakor kezdődő koncertről beszéltem, és most egy 20 órakor kezdődő koncertről ugyanott a nagy teremben, Doknán Jernő Zenei Központ. Fiatal művészek pódiuma, Farkas Bográrka hegedül, Szóhelyi Yamagami zongorázik, Beethoven, Ravel, Frank. Farkas Bográrkával Kecskés Barbara beszélgetett.
1: Kamara partnered Szóhelyi Yamagami. Mióta kamaráztok így együtt, Boglárka?
2: Szóhelyjel 2 éve játszottunk először egy koncertet, és azóta folyamatosan rengeteg koncertet játszottunk együtt.
1: A Zeneakadémián találkoztatok, mint kamara partner?
2: Igazándiból akkor találkoztunk, amikor én 2 éve megkaptam a Fischer Anni ösztöndíjat, és ugye ennek keretében nekem koncerteket kellett is, meg hát nyilván szívesen is játszottam, és akkor ajánlották nekem a helyt, hogy egy fantasztikus zongorista, és azóta megmaradt ez a kapcsolat.
1: Milyen lehetőséget adott a Fischer Anni ösztöndíj?
2: Számomra fantasztikus lehetőséget adott, főként ugye ez a koncertek létrejöttében nagyon sok más művésszel is együtt dolgozhattam, ami nagyon-nagyon sokat jelentett számomra szakmailag, és egyébként ugye ez egy elismerés is, tehát nyilvánvalóan egy olyan dolog, ami mutatja, hogy azért valószínűleg jó úton próbálok haladni.
1: Mit tartottatok fontosnak ennek a műsornak az összeállításakor?
2: Igazándiból mind a 3 darabnál az volt a fontos, hogy a szívünkhöz közel álló darabok legyenek, illetve hát a Ravel és a Franck, ugye a francia zenében egy-két ikonikus alkotás. Így választottuk a műsort, hogy mind a kettőnkhöz közel áll a francia zene is, illetve pont ezek a darabok is.
1: Említetted, hogy 2 éve kamaráztok együtt. Milyen emlékezetes pillanatokat őriztek?
2: Hát legfőképpen ugye a koncertek, illetve hát már a próbafolyamatok, mert Szóhellyel játszani nem csak azért nagyon jó számomra, mert hasonlóan gondolkozunk, de közben tanulhatok is tőle, és nagyon érdekes, hogy 2 különböző látásmód, vagy sokszor hasonló, de mégis bizonyos mértékben különböző, hogy tud összejönni. Főként ezek az emlékezetes pillanatok számomra.
1: Most ugye a Dohnányi Ernő Zenei Központban játszotok így együtt a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatában. Mi az, ami leginkább inspirál most benneteket így a közös munkában?
2: Hát a jelenlegi koncert mellett, ami nekem következő projekt lesz Szóhellyel együtt, a diplomaműsorom kipróbálása, Brahms hegedű verseny és Mozart szonáta, abban fog Szóhely segíteni. Ez számomra azért különös dolog, hiszen a mester diploma koncertem műsora, és minden darab nagyon izgalmas és érdekes.
0: Jean-Marie Leclerc A-dur szonátája 2 hegedűre következik most, annak is az első tétele. Farkas Bográrka itt a tanárával muzsikál, aki nem más, mint Szabadi Vilmos.

Jamari Lökler Ádúr szonátájának első tétel hangzott el, Szabadi Vilmos és Farkas Bogdárka hegedült. Egy évforduló megint, Gundel Károly született 1883-ben ezen a napon. Rögtön eszembe jutott egy étel önöknek, Handel Messiásának az utolsó tétele, utolsó kórusa következik most, a Clare College énekkarával és a Freiburgi barokzenekarral, René Jacobs vezényel.

Handel Messiásának záró kórusa hangzott el a Clare College zenekarával és a Freiburgi barokkzenekarral, René Jacobs vezényelt. Gundel, hát persze mindenkinek a palacsinta jutott eszébe. Érdekes, hogy a palacsinta mellett a palóclevest is állítólag Gundel találta ki. Papa, mit kezdődik mind a kettő? Érdekes dolog. Nem, ezt olvastam valahol, nem vagyok teljesen biztos benne. De ha már palacsinta, volt egy olyan étel, amit ilyen ősi magyarnak tartanak, pedig 1958-ban találták ki a brüsszeli világkiállítás alkalmából magyar szakácsok meg, nem tudtak mit kitalálni, és hirtelen összeütöttek valamit, és ez azóta baromi népszerű. Mi lehet ez? Hát, ha tudják. A Kossifán tudta nyitánya szól, most Mozarttól a Bécsi Haydn zenekarral Kertész István vezényel.

0: A Kossifán Tutte nyitánya hangzott el, Mozart művét Kertész István vezényelte a Bicsi Haydn zenekar élén. Kortovágyi Palacsinta. Én úgy tudom, hogy ez volt az a találmány, amit a brüsszeli világkiállításon mutattak be, de érdekes, azt írja egyik hallgató, hogy a Rákóczi Túrós is itt lett, bemutatva még pedig Rákóczi János, a konyha vezetője és mesterszakács, ő találta ezt ki. A somlói galuska az nem, az is egy nagyszerű étel, de azt még a Gundelék találták ki, vagy legalábbis ők is művelték, hát azért nagy butaságokat már nem akarok mondani, olvastam ezt is, hogy ki találta ki pontosan a somlóit, azt nem tudom, de azt viszont tudom, hogy fél öt van.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorzsák, Dohnányi, Pejacevic és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
3: Haydn Home koncertek a Zeneakadémián. Három előadás, három különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazenek kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenhome.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És akkor a szokásos rejtvény, mondom, mit lehet nyerni. Szeptember 24 csütörtök, vagyis holnap, 18 óra Dohnányi Ernő Zenéközpont Sapszonterem, a Duo Klaviárt játszik. Szeptember 25 péntek, 19 óra Pasaréti Közösségi Ház, megszabadultam már, istenes énekek, jazz improvizációkkal, érdekes párosítás, Szalóki Ági műsora, Ávéd János szaxofonistával és Tóst István jazz gitárossal. Szeptember 26 szombat, 18 óra Bartók emlékház, emlékhangverseny Bartók halálának 81.

könyv. Ez egy jubileumra kiadott könyv, a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportékat, gyönyörű fotókat és számos koncert emlékét, olvasom a felvezető szöveget. A kötet a 95. ünnepi könyvhéten külön díjban részesült, és önök mindezt most elnyerhetik, ha Nadir és Zurga kettőse ismerős önöknek. Vagy megírják az opera címét, vagy a zeneszerzőt, vagy szerintem az lenne a legigazán, legjobb, nekem azt tetszene a legjobban, ha azt az országot, ami egyúttal egy sziget is, megírnák, hogy hol játszódik ez az opera. Plácido Domingo és Thomas Hampson énekelnek.

Nadir és Zurga kettőse hangzott el a Gyöngyhalászok című Bizé opera első felvonásából. Placido Domingo és Thomas Hampson énekelt, a Philharmonia zenekart Eugene Cohn vezényelte, tehát Bizé, Gyöngyhalászok és Ceylon, vagy mai nevén Sri Lanka. Még sorsolunk, mert sok nyeremény van, úgyhogy el kell valahogy osztani. Beethovent hallgatunk addig, nagyszerű előadásban Sifandár zongorázik, az Opus 2-es Ádúr szonáta, Opus 2 numero 2, negyedik tételét hallják.

Beethoven opusz 2 numero 2-es A-dur szonátájának a negyedik tétele fináléja hangzott el Schiff András előadásában. Beethovenre rögtön eszembe jutott egy érdekes kérdés, de előbb elmondom a nyerteseket az előző kérdésre adott válasz alapján. Baka Ágnes, dr. Dénes Lukács, Félegyházi András, Rubik Ilona, Janosicki Benedikta. És akkor, hogy mi is jutott eszembe Beethovenről, kérném szépen, egy halálozási dátum, 1861, ezen a napon hunyt el a Kisded óvó, tulajdonképpen az óvoda megalapítója, legalábbis Magyarországon megalapítója. Miért pont Beethoventől, Beethoven mellett jutott eszembe? Szerintem tudni fogják. Darius Milhaud-val folytatjuk, a francia szvit utolsó tétele, a Provence tétel hangzik el. Sergiu Celibidache vezényli a müncheni filharmonikusokat.

Darius Milhaud francia szvitjének Provence tételét hallottuk, müncheni filharmonikusokat Sergiu Celibidache vezette. A medve szimfónia következik Haydntól, a harmadik tétel a Menuetto 18. század zenekarával, Franz Brüggen vezényel.

Ez volt a Menőattó Medve szimfóniából, Haydn művéből, a 18. század zenekara játszott. Egy kis toronyzene Johann Christoph Petzertől, Evald Reszúrós kvintett.

0: toronyzene hangzott el Johann Christoph Pécertől az Evald Részhúvos Quintett előadásában, és akkor a Kisdedóvó bevezetője, Brunswick Teréz, ugye az ő húga Józsefin volt, ma már tudjuk, a halhatatlan kedves, és ő szülte Beethoven lányát, Minione von Stackelberget, 5 óra.
1: Híreink következnek. Kezdeményezi a jog eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája. Marad a napos, gomoly felhős idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazás dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak. Emellett elindítanak egy átfogó szövegértés fejlesztési programot, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő, jól tanuló gyerek, akiknek támogatását augusztusban mondta fel az MBH Bank, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. A felajánlásokból újabb diákok támogatására is jut, így ebben a tanévben összesen 229 gyerek részesülhet ösztöndíjban. Újabb 2 vaddisznóban igazolták az afrikai sertés pestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertés pestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Alkalmi bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni. Az egykori püspökök több száz éves bútorait is meg lehet nézni a veszprémi érseki palotában a hétvégén. A Szent Mihály napi rendezvénysorozat részeként péntek este zseblámpás túra indul a Szent Mihály főszékes egyház harangtornyához és az altemplomba. Szombaton pedig az érseki könyvtár és levéltár költözésének fázisaiba nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fok lesz. 17 óra 4 perc. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
4: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Dohnány Ernő szimfonikus percek című sorozatából, ez egy 5-tételes sorozat, a 3., 4. és 5. tételt hallják a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, Vásári Tamás vezénye.

A harmadik, negyedik és ötödik, azaz utolsó tétel hangzott el Dohnányi Ernő Szimfonikus Percek című kompozíciójából. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vásári Tamás vezényelte. Schuberttel folytatjuk, a D-moll kvartett szkercóját hallják. Ez a D-moll kvartett a Halál és a lányka melléknevet viseli, mert az egyik tételében Schubert azt a dalát is felhasználta, illetve hát annak a dalának egy témáját, nem a teljes dalt. A Kodály Vonós négyes játszik.

Schubert D-moll vonos négyesének a harmadik tétele hangzott el a Kodály vonos négyes előadásában. Állatos hírek. Belgiumból érkezett Debrecenben Lilo, a kartszarvú antilop, Oryx, ez a neve ennek az antilop. Én még így láttam annak idején írva, hogy Oryx antilop. Nagyon szép, szép hosszú szarva van, és kihaltnak nyilvánították 2000-ben, képzeljék el, és állatkertekbe mentették meg. Azért ennek is van valami értelme, hogy állatkertekbe, és itt hozzáteszem, cirkuszokba vannak állatok, és ott tudnak szaporodni. Hát cirkuszban talán kevésbé, de állatkertben igen. Ez például ez az Oryx-szal kapcsolatban ez egy sikertörténet, mert annyira sikerült szaporítani állatkertekbe a kartszarvú antilopot, hogy vissza tudták telepíteni. Hát, hogy hova? Csádba. Nem a legjobb hely szerintem. Na mindegy. Nincs hol megpihenniük, egyre nagyobb bajban vannak a vonuló madarak. Ez is borzasztó, hogy a szerencsétlen madarak vonulnak, aztán nem tudnak megpihenni, mert az ember mindent elfoglal. Vonuló madárral kapcsolatos a következő hír is. Szomáliában egy Széchenyben ilyen számozott, vagy hogy hívják, meggyűrűzett gólyát találtak. Hogy egész különleges úton ment oda Szomáliába, hát a legjobb hely Szomália pont oda, én speciál nem vágyom, és egy aszályos, kiszáradt tóban elpusztult. Na most ez a szerencsétlen fehér gólya, hogyha aszályos tavat keresett, akkor nyugodtan maradhatott volna itthon, mert itt is már ez van. A Balaton borzasztóan néz ki, köztünk szólva. Hazánkban ritka fészkelőnek számító kígyász őv szeptember és október során indult el afrikai terelőhelyére, és még láttak ilyeneket. A kígyók most bizonyára örülnek, hogy elment a kígyász őv. Méregölt meg 10 oroszlánt a híres tanzániai rezervátumban. Ez a Ngorongoro természetvédelmi terület. És hát az előzetes vizsgálatok szerint a 10 oroszlán pusztulását mérgezés okozta, hogy aztán pontosan mi történt, azt most nyomozzák. És egy elefánt, akinek a tragédiája örökre megváltoztatta, hogyan tekintünk a cirkuszi állatokra, Honoluluban kitört az előadásból ez az elefánt, Tyke-nak hívták, 21 éves volt, rátámadt a gondozóira, kitört az arénába, és az utcán menekült, a rendőrök közel 100 lövésre végeztek vele. És hát ilyen események indították azt el, hogy megpróbálták betiltani, sőt, hát azóta most már be is tiltották a cirkuszi elefántoknak a szerepeltetését, cirkuszi elefánt, tigris, stb. Hát én sajnálom, megyek ugye időnként Fonyódra, és látom a Richter cirkuszt, még ott van az a szerencsétlen Sandra nevű elefánt, már nem lép föl, de ez a cirkusz vezetésének dicséretére legyen mondva, megtartották, és ott van, és lehet látni a Honatról egy nagyon-nagyon bánatos elefántot, teljesen elszorul a szívem mindig. Scarlatti Gémol úgynevezett macska fugája következik, Anke Félek zongorázik.

Igazi macska zenét hallgattunk, Macskafuga ez a címe, helyesebben ez a mellékneve a G-moll Scarlatti, Domenico Scarlatti szonátának, Ankefőleg zongorázott, hogy miért Macskafuga, bevallom, nem tudom, nem tudtam utána, próbáltam, de nem sikerült. Verdi következik, Traviata, Germán áriája, mármint Germán György, második felvonás, Rolando Panerai énekel.

il servi di fornì il petto. Mi lasciate, lasciate!

0: A Traviátából hallották Zsermon György áriáját Rolando Panerájjal. Hát én mindig tanulok a kedves hallgatóktól. A Macska fuga egy hallgató küldte, angolul van, de hát gyorsan elolvastam és megértettem, hogy egy Pulcinella nevű macskája volt Scarlattinak, egy történet szerint, a történet mennyire igaz, azt persze nem lehet tudni, és ez a macska végig sétált a zongorán, és a tappancsaival egészen furcsa billentyűket ütött le, és állítólag ez ihlette volna ezt a fugát, mármint a macska fugát Scarlattitól. Hát nagyon-nagyon köszönöm, és akkor most nézem az órát, 1:06.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jöjjön egy újabb rejtvény, már is mondom, mit lehet nyerni. Szeptember 24 csütörtök, 20 óra a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszonterem. Fiatal művészek pódiuma, Farkas Bográrka hegedül, Suei Yamagami zongorázik, Beethoven, Ravel és Franck művek. Többek között a Franck Ádus szonáta. Szeptember 25, péntek, 20 óra, Opus Jazz Club, Orbai Lilla kvartett. Szeptember 30, szerda, jövő hét, 19:30, Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye, vezényel Héja Domonkos, közreműködik Molnár Ágnes, Horváth István, Aftandil Kasperi, ezek énekesek, Magyar Rádió énekkara, vezető Karnagy Szabó Sipos Máté. A Petruska balettzene, illetve Rachmaninov harangok, ez egy kantáta, ez az énekes, ugye. Ezek szólalnak meg, egy érdekes párosítás. És október 4 vasárnap, 15 óra, Turai Ida Színház, kávéházi kabaré. És van egy CD, Dudás Lajos jazzklarinétos és Hubert Bergman jazzzongorista CD-je. Mit kell kitalálni? Egy francia zeneszerző írt egy művet egy, hogy is mondjam, eléggé sós vízről. Három tételes a mű, és a hullámzó sós víz a fő témája. A második tételnek kifejezetten az a címe, hogy a hullámok játéka. Hát a mű címét kéne megírni, vagy a zeneszerzőjét, vagy akár mindkettőt. Az amsterdami koncertgebe a zenekara játszik, Marius Jansons vezényletével, aki lett származású karmester, múltkor egyszer észtet mondtam, és kijavítottak a kedves hallgatók, egy életre megtanultam, hogy lett.

Debussy szíművel hangzott el a tenger, annak is a második tétele, három tételes egyébként a teljes mű, a hullámok játéka, az amsterdami koncertgebouw zenekara játszott, Maris Janssons vezényelt. Még sorsolunk, mert sokféle nyeremény volt, és mindenfélét egyeztetni kell. Carl Philipp Emanuel Bach E-moll szimfóniájának nyitótétele hangzik, mintegy 4 percig a Berlini Régi Zeneakadémia együttesével, addig egy kis türelmet kérek.

Carfio per Manuel Bach, Emo, szimfóniájának a nyitó tétele hangzott el a Berlin Régi Zene Akadémia muzsikusaival. Strejt Gábor, Pesti Ernő, Horváth Judit, Kovács Klára és dr. Budai Ildikó a nyerteseink. Fritz Kreisler következik, Csajkovszki egyik művéből írta meg ezt az Andante Cantabilét, ez a vonós négyesnek a második tételéből származik a dallam maga. Kereme Barnabás hegedül, Kocsis Zoltán zongorázik.

Fritz Kreisler műve hangzott el egy Csajkovszki dallam alapján. Az előbb azt mondom, hogy hegedű versenyt mondtam, tévedés, vonós négyes, másik tétel egyébként népdal. Tévedni emberi dolog, mondta a sindisznó, miközben lemászottan, na jó, hagyjuk, hogy honnét. Kelemen Barnabás hegedült, Kocsi Zoltán zongorázott. Zsorzs Orikkal folytatjuk, ő a francia hatoknak volt az egyik tagja, nagyon tehetséges volt, de aztán elkapta a gépszi, operaigazgató lett, meg mindenféle ilyen állásokat vállalt, közéleti funkciókat és keveset komponált, de azért filmzenét, igen, Levendula a Dombi csőcselék, ez a fő címe a zenének, amit most hallunk a BBC Philharmonikus zenekarral.

Egy kis filmzene hangzott el George Orrick-tól, Nils Gade következik, egy orgonadarab, Ian Quinn orgonál.

0: Nilsgaard darabjával ért véget ezúttal a muzsikáló délután Ian Quinn orgonát. Csík Gabriella volt a zenei szerkesztő, Weiss Gábor szerkesztette magát a műsort, Bozzai László volt a hangmérnökünk. Mindannyiuk nevében búcsúzik a műsorvezető Kovács Sándor.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában Kodály legújabb összkiadásáról beszélgetünk a három kötet szerkesztőjével, Erdei Péter karnaggyal.
2: Elsősorban inkább az előadó művészi és a tanári oldalt éltem meg életem során, kevésbé a tudományos kutató munkát. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy még nagyon sok minden van hátra ahhoz, hogy én magam azt merjem mondani, hogy ez egy teljes összkiadás.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este kamara hangversenyt hallgathatnak a berlini Intonations Fesztiválról. A Jelena Baskirova zongoraművész kezdeményezésére alakult rendezvényen egymásnak adják az ajtót a klasszikus zenei világ elismert kiválóságai, hogy minden évben változatos műsorszámokkal szórakoztassák a műfaj szerelmeseit. Kamara muzsika. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban.
3: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztő kollégám Ottmár Dávid nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Josif Levin zongorázik. Előadásában hallgassuk először Liszt Ferenc bécsi esték művét, Franz Schubert művei nyomán, jegyzékszáma 427.

Elhangzott Liszt Ferenc, Bécsi esték, Franz Schubert művei nyomán. Josif Levin most Franz Schubert a Hársva című dalát játsza a Téli utazás ciklusból Liszt Ferenc átiratában.

Franz Schubert Téli utazás című dalciklusából szólt a Hársva című dal Liszt Ferenc átiratában. Josif Levin zongorázott. Tolmácsolásában hallgassuk most Liszt Ferenc parafrázisát, Meyerbeer Ördög Róbert című operájának pokolkeringőjére.

Liszt Ferenc parafrázisát hallottuk Meyerbeer Ördög Róbert című operájának pokol keringőjére. A folytatásban Carl Tausig fantáziáját hallhatjuk magyar cigánydalok nyomán. Továbbra is Josif Levin zongorázik.

Elhangzott Kartáuzig fantázia magyar cigánydalok nyomán. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Josif Levin zongorázik. Következik Moritz Moszkowski G-dur menüettje, opusz 17, numero 2.

Moritz Moszkowski, opus 17-es numero 2-es G-dur menüettjét játszotta Josif Levin. Előadásában hallgassuk most Alexandr Scriabin Des dur balkezes nocturnjét, opus 9 numero 2.

Alekszandr Szkriabin Dezdur balkezes nokturnyét hallottuk, opusz 9, numero 2. Josif Levin zongorázott. Tolmácsolásában következik Anton Rubinstein opusz 10-es Kősziget című művéből a 22. tétel, Angyali álom.

Anton Rubinstein Opus 10-es Kősziget című művéből szólt az angyali álomtétel. Josif Levin befejezésként Anton Rubinstein Opus 14-es a Bál sorozatából játsza a polka tételt.

0: Anton Rubinstein opusz 14-es, a Bál című művéből szólt a hatodik tétel, a polka. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Josif Levin zongorázott. Szerkesztő kollégám Ottmár Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok, Bolla Milánt hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: Műsorajánló. Ma este kamarahangversenyt hallgathatnak a berlini Intonations Fesztiválról. A Jelena Baskirova zongoraművész kezdeményezésére alakult rendezvényen egymásnak adják az ajtót a klasszikus zenei világ elismert kiválóságai, hogy minden évben változatos műsorszámokkal szórakoztassák a műfaj szerelmeseit. Kamara muzsika. Ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Az orgona muzsika után a Koncertó Budapest játszik. Antje Whitehouse virtuóz és mélyen intellektuális hegedű játéka koronázza meg ezt a rendkívüli estét, ahol Sosztakovics drámai hegedű versenye mellett Bach monumentális áthangszerelt orgonaműve és Brahms sorsfordító első szimfóniája csendül fel. A karmester Keller András. A tavaly októberi koncert felvétele a Zeneakadémiáról csütörtökön 20 óra 34 perckor a Bartók Rádióban.
1: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Erdei Péter munkájának köszönhetően készülted a Kodály kórusművek mindez idáig legteljesebb és leghitelesebb szövegű kiadása. Az Összhang mai vendége Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy, akit sok szeretettel köszöntök.
3: Köszi, csokolom.
2: Mielőtt a stúdióban előttünk lévő díszdobozos kiadásról részletesebben is beszélnénk, meséljen Péter, mikor kezdődött ez a szenvedélyes kutatómunka az életében?
3: Voltak éppen akkor, amikor elkezdtem énekelni a Kodály kórusban Debrecenben, és ez nagyon régen volt, így nem is szeretnék oda egészen visszamenni.
2: Én emlékszem, 16 évesen ezt egyszer említette.
3: Így van. Talán az, hogy akkor szerettem meg a darabokat, és attól kezdve ez a szeretet, ez a vonzalom, ez folyamatos, és talán ennek is az eredménye az, hogy az ezerforduló utáni években kezdtem el úgy utána nézni az egyes művek hátterének, illetve a kotta hűségnek, és így aztán napról napra, hónapról hónapra, vagy évről évre a szabadidőmben engedélyt kértem és kaptam Kodály Zoltánné Sárikától, hogy belenézhettem a kéziratokba, ahol van kézirat. De ez mondjuk egy másik téma, arról is lehet beszélni, és talán fogunk is egy-két mondatot, de lényeg az, hogy hát bizony ez több mint 20 év tulajdonképpen, úgy on and off, fönt és lent, amikor az idő engedte.
2: Beszéljünk kicsit a forrásokról.
3: Tulajdonképpen azzal kellene kezdeni, hogy a Kodály kíséret nélküli kórusműveinek első kiadásai a Magyar Kórus kiadó elnyője alatt történtek meg az 1940-es évek elején, tehát 42 és 44 között. A vegyeskari kötetben, ha jól emlékszem, az első kiadásban 25 kórusmű volt, a gyermek és női kariban abban több volt, abban talán közel 40, és a férfi kariban pedig 13. És ez volt az első gyűjteményes kiadása így a kórusműveknek. Aztán telt múlt az idő, és 1951-ben Kodály Zoltán saját kiadásában újra megjelentek ezek a kötetek, akkor már több vegyeskar is belekerült a kötetbe, és igazából a harmadik, ami az én fiatalkorom és a mi generációnk derékhadának a kezébe kerülhetett, az az 1972-es kiadás, amikor is Bárdos Lajos tanár úr gondozásában egy bővített és áttekintett kiadás jelent meg mind a három gyűjteményből, vegyeskarból, gyermek-női karból és férfi karból is.
2: Ugye Bárdos Lajos Kodály Zoltánt tanítványa volt.
3: Igen, bizony, és ez egy nagyon fontos kapcsolat, hiszen Bárdos tanár úr, aki nekem is tanárom volt, mindig utalt Kodályra, mindig a legnagyobb tisztelet, szeretet hangján, úgyhogy tulajdonképpen ez csak megerősítette bennem azt a vágyat és azt az érzést, amit én magam is tápláltam már fiatal korom óta. És aztán azt még hozzá kell tennem, hogy a 72-es kiadású gyűjteményeknél talán Bárdos tanár úrnak még nem volt annyi lehetősége átnézni az eredeti kéziratokat, mint aztán később, ahogy ezek a kéziratok összegyűltek. És azokban a kötetekben egy néhány sajtóhiba, egy néhány hanghiba, vagy egyéb hiányosság belekerült véletlenül, amelyeket aztán én próbáltam kiigazítani. De hát emberek vagyunk, és sajnos töredelmesen be kell, hogy valljam, hogy az én általam gondozott kötetek sem teljesen hibátlanok, mert a vegyeskari kötetben is előfordul egy-két hiba, pedig többször átnéztük, többen átnéztük, és mégis az ember szeme nem gép, és így is úgy is egy-egy hiányosság még most is van, ami remélhetőleg azért a lapkotta kiadásokban, tehát a külön művek kiadásában már javítva lesz. Azt még meg kell jegyeznem, hogy az általam gondozott kiadásokat igazából én úgy képzeltem el, hogy karnagyoknak is és kórusoknak is kezébe kerülhet. Azonban az történt, hogy a nyomdai munka és a nyomtatás fejlődésével a papír minőség oly módon változott, hogy a kötetek lényegesen súlyosabbak lettek, mint az 1972-es. Nem csak azért, mert több mű került a kötetekbe, hanem azért is, mert a papír minősége más. Így aztán azt hiszem, hogy a kórus tagok kezébe ritkábban fog az egész kötet kerülni, hanem inkább, ha jól gondolom, akkor a lapkottákat fogják megvásárolni.
2: A művek három kötetben jelentek meg, mindhárom kötet a díszkötésben itt van előttünk a stúdióasztalon. 2018-ban jelentek meg a vegyes karok, 2023-ban a gyermek és női karok, és a férfi karok pedig nemrég láttak napvilágot. Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, Péter, ha már a Kodály kórust és a tizenéves korát említette a beszélgetésünk elején, javaslom, hogy hallgassunk a Kodály kórustól egy saját felvételt, mi legyen ez?
3: Akkor legyen a Petőfi verse írott a székelyekhez. Az 1940-es években, de később is, Kodály nagyon sok Petőfi verset megzenésített. Férfi karokat és vegyes karokat készített Petőfi versek alapján, nem csak azért, mert ugye 43-ban volt a Petőfi születésének 120. évfordulója, hanem egyáltalán azokban az években, azokban a nehéz háborús években a Petőfi verseknek a szemlélete, a mélysége és a pozitív kicsengése, mert hiszen azt lehet mondani, hogy szinte mindegyik Petőfi vers, amelyik önmarcangolással és önkritikával indul, de a végén mindig pozitív és mindig reménykeltő befejezést kap.

0: Erdei Péter munkájának köszönhetően készülted a Kodály kórusművek mindez idáig legteljesebb és leghitelesebb szövegű kiadása. Az Összhang mai vendége Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy. Említettük, hogy a Vegyes Karok kötete jelent meg először 2018-ban, ezt követte a Gyermek és Női Karok 2023-ban. Az is előttünk van a stúdióasztalon, piros színt kapott a díszkötésben.
1: Igen, tulajdonképpen a kiadó döntése az, hogy ezek ilyen színűek lettek. A Vegyes Kari kötet a zöld, a Gyermek és Női Kari az piros, és a Férfi Kari kék. No de egy pillanatra még csak egy mondatra hadd kanyarodjak vissza. Tulajdonképpen amit mondani fogok, az általános, de leginkább a Vegyes Karokra értendő, hogy ezekben a kötetekben olyan művek is kinyomtatásra kerültek, amelyek korábban nem, vagy a korábbi kötetekben nem. És ha részletesen talán nem is beszélek mindegyikről, de legalább felsorolnám azokat, amelyek most így itt is megvannak, mint például az 1903-ban komponált Mizerére, ami egy óriási nagy 7-8 perces kettős karra írott darab, akkor a nagyon rövid Salló Pista népdalfeldolgozás, ami a Jókai centenáriumra készült 1925-ben, vagy a Semmit ne bánkódjálnak a vegyes kari változata, az is itt ebben a kötetben először jelenik meg, és hát nagyon érdekes például, hogy a héber szövegű napének, aminek ugye az angol címe Adoration, az két változatba került ebbe a kötetbe, és hogy miért? Annak az a magyarázata, hogy a héber szöveg, illetve a Szedő Dénes által írt magyar, nem is fordítás, hanem vers, ritmikailag annyira különbözik egymástól, hogy szinte lehetetlen volt egy partitúrába összehozni a kettőt. De nem csak ez, hanem egy pici ritmikai változás a végén a kódában van. És ezért határoztam úgy, hogy a két nyelv két külön partitúrában jelenjen meg. Azon kívül még kettőt említek, az Új Esztendőt köszöntőt, ami ugye eredetileg egy egész korai gyermekkar volt, de 1961-ben Kodálynak az angliai kiadója, az Oxford University Press megkérte a mestert, hogy dolgozná át vegyes karra, és meg is jelent Christmas Carol, vagyis karácsonyi ének címmel, és annak a szövege természetesen megegyezik az Új Esztendőt köszöntő gyermekkarnak a szövegével, ezért nagyon könnyű volt azt oda ráhelyezni, és így megjelenhetett ez is, és végül pedig még belekerült a Mi Atyánk. Na ennyit a vegyes karról. És akkor tovább léphetünk a Gyermek és Női Karok kötetére, ugye ami 2023-ban jelent meg. Itt sem volt könnyű a dolgom, mert nagyon sok az itt elkötetben megjelent darabok közül, nagyon sok esetben az eredeti nyomdai kézirat nincs meg a Kodály archívumban. Tehát, ahogy a szakemberek mondani szokták, a kézirat rejtőzködik. Van viszont sok esetben vázlat, van néhány esetben idegen kéz által készített tisztázat. Tehát ezek alapján lehetett dolgozni. De például van egy olyan darab, a Meghalok, Meghalok című nagy női kari darab, ahol tulajdonképpen nagyon kevés a vázlat, és van egy nagyon szép, de idegen kéz által készített tisztázat. A problémám az volt, hogy a dallamszólam mellett lévő kísérő szólamok egy hangzóval való éneklésénél nagyon nehéz volt eldönteni a motivikát. Tehát az, hogy hol lehessen lélegzetvételt engedni a kórusnak. Tehát mindenhonnan hiányoztak a kötőívek. Na most ezeket kellett a zenei anyagot alapul véve kigondolni, illetve bevallom, és ez benne is van az utószóban, hogy az Andor Ilona énekkara által készített 1966-os fekete hanglemez felvétel alapján is ellenőriztem dolgokat, és így alakult ki ennek a kórusműnek a végleges formája. Ugyanis hát nagyon sokszor ugye nem csak sajtóhibát, nem csak hanghibát javítunk, hanem értelmezés, frazeálási kérdéseket. Javítunk metronom számokat, akkor beleírjuk, ahol lehet a szerző által elképzelt perc hosszúságot is. És nagyon sok minden, írásjeleket és zenei írásjeleket. szövegeket, ami egyértelművé teszi a kórusmű interpretációt, vagyis a szerzői szándékot. És még így is megvan az előadónak az a fajta saját művészi szabadsága, amit hála Istennek azért Magyarországon nagyon sok kiváló kórus magáénak érez.

0: Erdei Péter munkájának köszönhetően készült el a Kodály kórusművek mindez idáig legteljesebb és leghitelesebb szövegű kiadása. Az összhang mai vendége Erdei Péter karnagy. Ott tartottunk a beszélgetésben a három kötet bemutatásánál, hogy a Vegyes Karok 2018-ban, a Gyermek és Női Karok 2023-ban jelentek meg, és nagyon friss igazából a Férfi Kari kiadás, ugye 2025-ben látott napvilágot.
1: Igen, nagyon érdekes dolog a Férfi Karok kérdése. Egyszerűen azért, mert több írásban Kodály hivatkozik arra, hogy ahhoz, hogy a 20. század magyar kórusművészete meg tudjon újulni, ahhoz a férfi karoknak vegyes karokká kellene válni. Tehát ez gyakorlatilag rögtön itt van szemünk előtt egy ellentmondás, hogy Kodály maga kijelenti azt, hogy a férfi karból vegyes karba kellene átlényegülni, de amellett persze mást is mond, többek között az, hogy a kórusok irodalmából ki kell írtani a ponyva irodalmat. Aztán megjegyzi azt, hogy az idegenből csak a mesterműveket vegyük át. Vagy megjegyzi azt is, hogy a magyar szerzőktől se vegyünk át mindent válogatás nélkül. Persze hozzáteszem, hogy mindezek a megjegyzések 1935-ben hangzottak el, amikor Kodály írt egy nagy tanulmányt, aminek az a címe, hogy a magyar karének útja. No de nagyon érdekes, hogy pontosan ebben az időszakban, tehát a 30-as és 40-es években Kodály egy teljesen kiforrott, nagyon új és rendkívül szenvedélyes férfikari irodalmat engedett ki a műhelyéből. Ezt érzem egy pici ellentmondásnak, de ugyanakkor ugyanebben az előadásban Kodály azt is megjegyzi, hogy nem feltétlenül fog minden férfikar megszűnni, sőt, abban az időben, ugye tanítóképzőkben még nagyon sok helyen voltak férfikarok, illetve a papi szemináriumokban. És Kodály azt mondja, hogy e helyeken mindig lesznek, és legyen egyelőre inkább férfi kar, mint semmilyen kar. Tehát tulajdonképpen önmaga is két oldalról nyúl a kérdéshez. És a lényeg persze az, hogy ebben az időszakban, a 30-as, 40-es évtizedben nagyszerű férfi kari darabokat ír. És nagyon érdekes, hogy korábban már beszéltünk a Petőfi versekről, és egyáltalán nem véletlen, hogy a 40-es évtized elején nagyon sok férfikari művet, azt hiszem 5-6 férfikari művet ír, és talán ebben még beleszámoltam az 1955-ben készült Nemzeti dalt is, tehát az egy picit később készült. Tehát nagyon érdekes, hogy Kodály így nyúl a férfikarhoz, mint előadó együtteshez. És azt hiszem, hogy mindenképpen szerepe van ebben, amit már korábban is említettem, a háborús nehézségeknek, a pozitív kicsengésnek, ami a Petőfi versekben van, de tulajdonképpen a magyar történelem tanulságainak a leszűrése is egy nagyon fontos szempont volt Kodály művészi megnyilatkozásában. Tehát nem csak a prózai megnyilatkozásában, hanem ennél sokkal inkább és sokkal mélyebben a zeneműveiben. Na most ebben a kötetben is van egy néhány olyan darab, ami korábban nem jelent meg. Nem jelent meg a kötetben. Például a Canticum Nuptiale című háromszólamú férfikar, amit 1928-ban Mennyegzői Ének címen Szabolcsi Bence esküvőjére írt Kodály. Ez tulajdonképpen éppen egy 1906-ban gyűjtött népdalra illesztett szöveg, amit szintén Kodály gyűjtött, és nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen archaizáló, imitációs forma, amit az is jelez, hogy Kodály ezt a művet úgy írta le, mint annak idején a reneszánsz zeneszerzők, hogy nem partitúrában, hanem szólamkottában. Tehát három szólamkottát írt, és az első előadás a hírek szerint ennek alapján történt. Ez nagyon érdekes dolog. Aztán ebbe a kötetbe most belekerült egy nagyon furcsa és teljesen szokatlan német nyelvű kórusmű, aminek a pontos címe az, hogy Gesang der Ungaren nach der Waffenniederlegung bei Világos. Vagyis a magyarok éneke a világosi fegyverletétel után. És ez a szöveg érdekes módon egy német történész költőtől származik, akit úgy hívnak, hogy Ferdinand Gregorovius. Ez a Ferdinand Gregorovius fejébe vette, hogy a 19. századi szabadságmozgalmak, forradalmak történetével foglalkozik, és leginkább a lengyel és a magyar vonatkozásokkal. És ez a kórusmű, ez egy vers, amit ő írt, és ezek a versek meg is jelentek gyűjteményben annak idején, sőt, érdekes módon az előszóba bele is írtam, hogy lengyel és magyar nyelven is megjelent a vers, valamikor a háború utáni években, és Kodály ennek alapján készített egy nagyszabású német nyelvű, háromszólamú férfikari darabot. Aztán még megemlítem, Petőfiről volt szó, van egy nagyszerű, szinte népdalszerű, nagyon vidám, nagyon humoros és jó hangulatú kórusmű, Ide kisjány, az a címe. Nagyon kedves, szintén népdalszerű kórusmű, valamint még kettőt említenek, a Puciné, ami eredetileg egy baritonszóla írott bordal volt, amit Palló Imrének ajánlott, és aztán feldolgozta a háromszólamú vegyeskarra, és még egy másik, aminek az a címe, hogy Repülj, madár, repülj.
0: Ha már a férfikaroknál tartunk, ha jól tudom, az új művek közül többet rögzít majd a pécsi Bartók Béla férfikar.
1: Igen, én is így tudom, Lakner Tamás karnagy kolléga vezetésével, aki a többi férfikarról is csinált egy nagyon kiváló CD-t korábban.
0: Igen, Hungaroton gondozásában.
1: Igen, és ő elhatározta, hogy most ezeket a hiányzókat is mind a közeljövőben CD-re veszi, és talán valamivel még ki is egészítjük, hogy egy teljes anyag lehessen belőle.

0: említette Péter, hogy az új kiadások több olyan darabot tartalmaznak, illetve műváltozatot, amelyek korábban még nem jelentek meg nyomtatásban, és lehet olyan, hogy a kézirat rejtőzködik. Ezek szerint sohasem mondhatjuk azt, hogy egy összkiadás végleges?
1: Erre a mostanira én semmiképpen sem mondanám azt. Részben azért, mert én neveltetésemnél fogva elsősorban inkább az előadó művészi és a tanári oldalt éltem meg életem során, kevésbé a tudományos kutató munkát. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy még nagyon sok minden van hátra ahhoz, hogy én magam azt merjem mondani, hogy ez egy teljes összkiadás. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre még várni kell. Illetve várni kell arra is, hogy még előkerüljön néhány azok közül, a nyomdai kéziratok közül, amelyek Kodály életében az ő műhelyéből kikerültek. És ha már ez szóba került, akkor még egy Nőikari darabot feltétlenül szeretnék megemlíteni, ami egész különleges, mégpedig az Arany János versére írott Csalfasugár. Ugyanis ennek megtaláltam egy kétszólamú változatát. Tehát 1938-ban Kodály két formában zenésítette meg Arany Jánosnak a Csalfasugár című versét, egy háromszólamú női kar formájában, ami a kötetekben korábban is ismert volt, illetve egy kétszólamú kórusmű, aminek a vége egy picit kinyílik háromszólamra. És én úgy gondoltam, hogy ezt a kettőt egymás mellé teszem, és így aztán mind a kettő belekerült a kötetbe. Ez egy nagyon érdekes párhuzam.
0: Említette Péter, hogy megtalálta. A Budapesti Kodály archívumban való kutatás, nyomozás eredménye volt ez?
1: Igen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a korábban 10-20 éve, több mint 20 éve ott működő, nagyon hozzáértő munkatársak segítségével, de néha a szerencse segítségével is, az ember kinyit egy dossziét, és ott talál valamit. És hogyha már ez szóba került, akkor mindenképpen megemlíteném azt, hogy ilyen módon került a kezembe a Gyulai Pál Este vagy Estve című versének egy egész korai változata, mégpedig abból az időből, amikor Kodály Zoltán még zeneakadémista diák volt, és Köszler János osztályában járt. 1902. szeptember 30-ai dátummal fejezett be egy vegyeskari művet, aminek az a címe, hogy Este. Ezt nem ismertük korábban.
0: Mindhárom kötet új egységes elvek alapján szerkesztett, jól olvasható, igényes megjelenésű kotta grafikával készült. Mindegyikhez tartozik egy-egy igen informatív utószó, és hát a nyelve magyar. Nagyon sokan énekelnek Kodály kórusműveket a nagyvilágban.
1: Igen, természetes, hogy vannak idegen nyelvű kiadások, mert nagyon sok Kodály művet lefordítottak németre, angolra, olaszra. Úgyhogy ezeket éneklik is sokfelé, ahogy az ember megfordul a világba, ezeket lehet hallani. De a mai világban azért hozzáteszem, hogy nem csak nálunk, hanem máshol is nagyon nagy divat, és szerintem szakmailag nagyon helyes az, hogyha eredeti nyelven próbálják meg énekelni, és erre is nagyon sok példa van. És azt hiszem, hogy egyre több fiatal karnagy veszi magának a fáradtságot, hogy ugye nyelvtanulás, és akkor az azon a nyelven írott kórusműveket azon az eredeti nyelven lehet énekelni, mint ahogy Kodálynak is vannak olasz nyelven írott, korábban volt szó németről, és Kodálynak vannak angol nyelven írott művei is, amit szintén eredeti nyelven lehet énekelni. Ám bár az angol nyelvű műveknek pedig készült magyar fordítása, ami szintén benne van a kötetben. Na most még annyit talán, hogy szerintem nagyon fontos az eredeti nyelven való éneklés, éppen azért, mert a jeles zeneszerzők, mindegy, hogy hova nyúlok, mely országban, melyik időszakra, melyik stílusra, de vannak nagyon fontos pillanatok egy-egy kórusműben, ahol egy-egy szöveg jelentése, vagy egy-egy szónak a jelentése fontosabb, mint az összes többi. Hogy vannak csúcspontok a szövegben is, és ha ezek a csúcspontok egybeesnek a zenei csúcspontokkal, hogyha egy drámai szó, hogyha egy szép természetfestő szó, vagy érzelemfestő szó egybeesik egy olyan zenei jelenséggel, ami ezt még elmélyíti, ez a mű előadásában fantasztikus értéket tud képviselni. Míg a fordítás előfordul, hogy ezeket a csúcspontokat nem sikerül mindig ugyanoda helyezni. És éppen ezért fontos az eredeti nyelven való éneklés.
0: Péter említette beszélgetésünk elején Kodály Zoltánné Sárikát. Az ő jelenléte, támogató jelenléte mit jelent a kötet megjelenésénél, munkálatainál?
1: Tulajdonképpen a végső cenzor. Igen, a végső értékelés. Tehát ha ő úgy nyilatkozik, hogy elfogadja, akkor tulajdonképpen az ember egy picit megnyugszik. Nem teljesen, mert hibát a saját munkájában az ember mindig talál. És az különösen nehézség, hogyha az embert egy kollégája emlékezteti erre. Ilyen is volt az én életemben már, és természetesen tudomásul veszem, köszönettel fogadom el, és érvényesítem. De Kodály Zoltánné segítsége, az ő egyetértése, támogatása számomra nagyon fontos.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, az Összhang mai vendége Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy volt. A Kodály kórusművek összkiadása az Edíció Muzika Budapest gondozásában jelent meg. Műsorunkban a Kodály kórus, a nyíregyházi Kántémus gyermekkar, a pécsi Bartók Béla férfikar és a győri leánykar énekelt. Erdei Péter, Szabó Dénes, Lakner Tamás és Szabó Miklós vezényelt. Adásunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a média

0: a klik.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Rendkívüli ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs, fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogáról. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna a végrehajtási vizsgálóbizottság. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Szlotta Judit. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettestet indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot. A bírósági végrehajtási rendszer viszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét, Sadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkárt is. Torockai László bizottsági elnök a testület mai ülésén elfogadott névsorral kapcsolatban közölte, lesz akit szóbeli, míg másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. 7 fiatal művész kapta meg idén a Junior Prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában. Az elismerést Devics Botond, Gyulai Zékány István, Jurák Bettina, Kenéz Ágoston, Podlovics Laura, valamint a kitüntetést megosztva elnyerő Kovács Dominik és Kovács Viktor vehette át. A díjjal a 30 év alatti kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészeket ismerik el. Alkalmi bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta a Herendi porcelán manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi porcelán manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Holnap délelőtt még derűs idő várható, de délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, zivatar. Éjszaka 5-12, napközben 18-24 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Bécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Bécsi.

Hajnaltól délig a tengeren, hullámok játéka, a szél és a tenger párbeszéde. A felvétel a genfi Victoria teremben 2026. május 20-án készült.

0: Claude Debussy művét hallották, a tenger, három szimfonikus vázlat, hajnaltól délig a tengeren, hullámok játéka, a szél és a tenger párbeszéde. A Sisroman zenekar játszott Mirga Grazinitéti Lá vezényletével. A felvétel a genfi Victoria teremben 2026. május 20-án készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban kamara hangversenyt közvetítünk a berlini Intonations Fesztiválról. A felvétel a Kühlhausban 2026. június 12-én készült. Elsőként hallgassák meg Nyikolaj Rimszkij-Korszakov B-dur zongora ötösét. Előadja Julia Hamos zongorán, Emmanuel Pályőd fuvolán, Pablo Baragán klarinéton, Daniele Damiano fagotton és Bárcé Mach kürtön.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov B-dur zongora ötösét hallották. Julia Hamos zongorán, Emmanuel Paüt fuvolán, Pablo Barragán klarinéton, Daniela Damiano fagotton, Barczy Mach kürtön játszott. Sergej Rachmaninov két zongora darabja következik hat kézre. Valsz és románc. Jelena Baskirova, Natalia Milstein és Jál Karet játszik zongorán.

Szergej Rachmaninov kézzongora darabját hallották hat kézre, Jelena Baskirová, Natália Milstein és Jael Karet előadásában. Robert Schumann a költő szerelme, dalciklus Heinrich Heine verseire. A dalok oly bűvös május este volt, bús könnyeimből támad, a rózsa a gerle a nap meleg fénye, szép szemet, hogyha láthatom, a harmatot várja lelkem a rajnánál, nem sújt a vád, ha tudná az illatos rózsa. Szól a fuvola és a hegedű, hallom a kedves hangját, egy ifjú járt a lányhoz, kün járok az árnyas kertben, ma álmaimban sírtam, ha ringat az álom, ha lelkem édes vágyban, és ha kínoz régi

geträumt, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Träume.

Robert Schumann a Költő szerelme című dalciklusát hallották Heinrich Heine verseire. Thomas E. Bauer énekelt, Márta Árherics játszott a zongorán. Most hallgassák meg Claude Debussy egy Faun délutánja című művét. Emmanuel Pályő játszik fuvolán, Natalia Milstein zongorán.

Claude Debussy egy Faun délutánja című művét hallották. Emmanuel Pályő játszott fuvolán, Natalia Milstein zongorán. Befejezésül Olivier Messiaen Kvartett az idők végezetére című művét hallják. Pablo Baragán klarinéton, Fedor Rugin hegedűn, Astrix Cyranossian Gordonkán, Natalia Milstein zongorán játszik.

0: Olivier Messiaen művét hallották, Kvartett az idők végezetére. Pablo Baragán klarinéton, Fedor Rugin hegedűn, Astrid Szinárosszián gordonkán, Natalia Milstein zongorán játszott. Kedves hallgatóink, kamara hangversenyt közvetítettünk a berlini Intonations Fesztiválról. A felvétel a Kühlhausban 2026. június 12-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Selmeci György művei ezen az estén. Pár évvel ezelőtt, amikor a művész átvehette a Kossuth díjat, kiemelték műveinek sokaságát, azok magas színvonalát, külön megemlítve film és színpadi zenéit. S nem mellesleg, teljesen természetes módon említést érdemelt az oktatói és operarendezői munka is. Ezen az estén az Ars Nova egy sokoldalú alkotó életművéből válogat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Elsőként egy amolyan családi zene csendül fel, már ha szabad így fogalmazni, hiszen az 1989-ben készült 12 tételből álló prelűd sorozatot a zeneszerző felesége Kincses Margit zongorázza egy 1995-ben készült felvételről.

12 prelűd. Kincses Margit zongorázott. Az Ásnova adásában ezúttal Selmeci György műveiből válogatunk. 1999-ben született Balla Zsófia verseire a Kolozsvári Táncok című dalciklus, a tételek. Fonat, Öregek tánca, Dalocska. Újvárosi Andrea énekel, Böszörményi Judit zongorázik. A 8 perces mű előtt a zeneszerző szavait idézzük. Én kolozsvári vagyok. Nekem az egész szakma, minden, amit eddigi életemben építettem, Kolozsvárról származik. Mindennek ez az alapja, mindennek ez az inspirálója, a szagok, a látvány, az emberek magatartása, mégpedig rettentő végletes magatartása.

kolozsvári táncok. Selmeci György 1999-ben készült a dalciklusát, Újvárosi Andrea énekelte, Böszörményi Judit zongorázott. A kolozsvári születési zeneszerző gazdag és színes életművéből most negyedik vonós négyese szólal meg, az Éder kvártett játszik, az a vonós négyes, melyben a szekund szólamot a zeneszerző testvére Selmeci János játsza.

Selmeci György negyedik fonós négyesét az Éder Kvartett szólaltatta meg egy 1995 áprilisában a Magyar Rádió 22-es stúdiójában rögzített felvételről. Az Ars Nova ezen az estén Selmeci György műveiből válogat. Kórus kompozíció következik 1999-ből. Vörös Sándor verseire készült a három tételből álló ciklus, melyet ezúttal a debreceni Kodály kórus ad elő Szabó Sipos Máté vezényletével. A tételek, az elveszített végzet, az ismeretlen kedveshez, a garabonciások énekeiből.

három kórusművet hallottak Vörös Sándor szövegeire. A 2003 márciusában a Debreceni Déri Múzeumban készült felvételen a debreceni Kodály kórus énekelt Szabó Sipos Máté vezényletével. Selmeci György műveiből sugárzunk az Ars Nova adásában. Befejezésül egy kettős verseny, az 1994 és 96 közt készült koncert fantázia szól. A Sonora Hungarica kamarazenekart Vajda Gergely vezényli, hárfán Maros Éva, trombitán Geiger György játszik.

0: koncertfantázia. Maros Éva hárfán, Geiger György trombitán játszott. A Sonora Hungarika kamarazenekart Vajda Gergely vezényelte az 1996-ban a Hungaroton stúdiójában készült felvételen. Ezen az estén Selmeci György műveiből válogatott az Ars Nova. Holnap is egyetlen magyar zeneszerző alkotásai a fókuszban, komponistánk ezúttal Madarász Iván lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk, mára elköszön a szerkesztő Bánkövi Gyula, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Weisz Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat a mai Jazz Mozaik kezdetén. A szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. A mai mozaik darabkái nem csak autentikus darabkákból állnak, hiszen 15 éves a Jazz Zaj, a Magyar Zeneházában ünnepelnek, illetve az Újbuda Jazz Fesztiválon sem csak jazz érából ismert fellépők lesznek, de éppen 100 évvel ezelőtt született John Coltrane, így természetesen több helyszínen adnak koncertet emléke előtt tisztelegve, és születésnapost is köszöntünk a mai műsorban Borbély Mihály személyében. A Jazz Mozaik kezdetén azonban egy új sorozatról esik szó elsőként. A Modern Art Orchestra teljes bázisát foglalkoztató sorozatról fogunk beszélni. Szeptember 24-én csütörtökön este 19:30-tól és este 21:00-tól is lesz koncert a BMC Opus Jazz Clubban. Fekete Kovács Kornél trombitást, a Modern Art Orchestra vezetőjét kérdezem. Mao meets the Masters. Hogyan kerülnek szóba a kiváló művészek, mint például Bob Brookmeyer a sorozat első műsorában?
3: Igen, egy vadonatúj koncepció mentén alakítjuk a 26-27-es évadnak a rezidens helyünkön, az Opus Jazz Clubban történő koncertjeit. A koncepció nem más, mint valahogy megpróbáljuk a közönségünket szembesíteni azzal, hogy minden zene valamiből kinő, és azokat az ikonokat próbáljuk leleplezni, akik ránk óriási hatással voltak, vagy tudatosan, vagy tudat alatt, majd elmondom, mind a kettőre lesz példa. Első alkalommal én vagyok az, aki a saját egyik ikonját fedi fel, tehát most 24-én este Bob Brookmeyer és a saját darabjaim lesznek majd a programban, nagyjából fele-fele arányban. És hogy miért fontos Bob Brookmeyer? Kezdem a végéről. A Bob Brookmeyer saját együttesének az a neve, hogy New Art Orchestra, és akkor az én saját zenekaromnak pedig az a neve, hogy Modern Art Orchestra. Ez valamilyen szinten véletlen egybeesés, de más téren pedig valószínűleg nem véletlen, mert Bob Brookmeyer az a hangszerelő, zeneszerző és fúvós hangszeres ikon, aki azt gondolom, hogy az én kompozícióimra óriási hatással volt, és tulajdonképpen azt is tudom mondani, hogy nagyon széles merítés, és ebben a programban is 4 darabot fogunk tőle játszani, de ezt a 4 darabot próbáltam úgy összeválogatni, hogy azt a spektrumot, amit mondjuk azt, hogy az életművével lefed, azt meg tudjuk mutatni. Különböző korszakokból merítettem, és valahogy számomra is egy abszolút követendő példa volt kezdettől, hogy meg kell tanulni a tradíciót, meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell bánni a jazzzenekarral, vagy hogyan bántak a jazzzenekarral mondjuk a 20-as, 30-as, 40-es években, aztán az 50-es, aztán a 60-as, és akkor valahogy ez az egész big band jazz, ez valahová felnőtt, valahová szerteágazó módon kinőtte magát. És azt gondolom, hogy a Bob Brookmeyernek az életműve az nagyon sok mértékben ebben a fajta kronológiában és a struktúráknak a használatában nagyon-nagyon sok tekintetben hasonlít ahhoz, ahogy én gondolkodom meg, ahogy én fejlődtem. Én is kezdetben teljesen tradicionálisnak mondható hangszereléseket, kompozíciókat próbáltam megfogalmazni, és a kortárs klasszikus zene és a 20. századi zene az egyre tetten érhetőbben lett hallható az én zenémben, épp úgy, mint a Bob Brookmeyernél, és ez a New Art Orchestra, ez tulajdonképpen abszolút vegyíti a jazz tradíciót a 20. századi zenei tradícióval, és ezért gondoltam azt, hogy a sok ikon, akik rám hatással voltak, azok közül az ő munkáit próbálnám meg ezen a koncerten párba állítani a saját darabjaimmal.
2: 2011 óta nincsen köztünk, lehet, hogy buta kérdés, de te találkoztál vele?
3: Nem buta kérdés, de sajnos nem találkoztam vele. Áttételesen az ő tudása az itt van, például nagyon kedves barátom, Szabó Dániel, zongorista, zeneszerző, hangszerelő barátom, ő személyesen is tanult a Bob Brookmeyer-től. Tehát ilyen módon van egy kortárs kapcsolódás áttételesen, más tanítványaival is ismerjük egymást egyébként, de sajnos személyesen nem.
2: A teljes Modern Art Orchestra játszik mind a négy alkalommal, mert szerintem az is fontos, hogy elmondjuk a következő állomásokat. Minden hónapban lesz egy, ugye szeptember, október, november, december, jól mondom?
3: Igen, és ahogy a bevezetőben elmondtam, a terveim szerint februártól májusig egy újabb négy epizóddal jelentkezik majd ez a sorozat. De akkor térjünk vissza most az őszre, tehát szeptember 24. A Fekete Kovács Kornél zenéje találkozik Bob Brookmeyer zenéjével, aztán október 21-én pedig nem egy maós szerző, hanem mondjuk így, hogy hozzánk nagyon közel álló zeneszerző gitáros Szabó Illés lesz az, akinek a zenéje Pat Metheny zenéjével fog találkozni. Fontos hangsúlyoznunk, hogy Pat Metheny-t nem hívtuk meg erre az opuszos koncertre, viszont az ő zenéje és Szabó Illés zenéje is hallható lesz majd október 21-én. Majd ezt követő hónapban, november 25-én együttesünk zongoristája Cseke Gábor zenéje találkozik Mária Schneider zenéjével, és a decemberi koncertünk, amely egyébként 15-én lesz decemberben, akkor a kiváló Korb Attila kompozícióit fogjuk majd párba állítani Ted Jones munkáival. Szóval ez lesz a szeptember, október, november, decemberi opus programunk, mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Választanunk kell egy zenét, Kornél. A te muzsikáid közül vegyünk elő egyet, ami akár a mostani koncerten is hallható?
3: Itt cseng a fülemben a próbák óta egy nagyon főbemászó darab, ez is lesz majd egyébként a műsorunkon. Bob Brookmeyer szerzeményét hallgassuk meg, Ding Dong Ding ez a címe.

0: Idén szeptember 24-e és 26-a között lesz az Újbuda Jazz Fesztivál, ami hagyományosan a kortárs jazz fesztiválja, és az is hagyomány, hogy az A38 hajón és a Fonóban lesznek ezek a koncertek. Fonó igazgatójával, Horváth Lászlóval és az egyik fellépővel, Novánnal, azaz Novai Gáborral fogunk most beszélgetni. Először Lászlóhoz fordulok, megkérlek, hogy egy pár szóval magáról a fesztiválról beszéljél, hogy ez a kortárs jazz, ez tulajdonképpen mit is jelenthet a mai nap, hiszen például mindjárt a legelső koncerten az A38-on akkor John Coltrane-re fognak emlékezni.
1: Hát igen, szerencsés, ha ekkora időutazást lehet tenni valóban, hogy 100 éve született Coltrane is ráemlékeznek. Örömteli az az együttműködés, az mit az A38 hajó és a Fonó tud megvalósítani. És hát ez egy szerencsés együttállás, hogy mind a két intézmény a 11. kerületben, azaz Újbudán végzi a küldetését, tehát baráti a kapcsolatunk, és örömmel rakjuk össze ezt a kis fesztivált. Igazából ez a hangulatokról szól, és azt jelezzük mindig, hogy a jazz az igenis egy fontos irány a mai kortárs Budapesten, vagy a mai kortárs világban, mert ha valahol improvizálnak, ott véletlenül a kiutakat keresik, tehát ez a jazz az számomra folyamatosan válaszkeresés, de véletlenül így volt ez 100 éve is, és nem véletlen például, hogy Erik Trüffáz és Barabás Lőrinc is visszajárnak erre a fesztiválra, illetve az A38 hajóra, az ő koncertjükkel ugye nyitjuk meg ezt az eseményt, és mindig kell egy apropót találni, az talán könnyebb kapaszkodó a közönségnek.
0: Novánhoz fordulok, te a Fonóban fogsz fellépni, és ugye a Fonóban most kivételesen csak egy nap lesz, koncert 26-án. Kicsit mutasd be a művészetedet, hiszen igen ritkán hallhatta a Bartók Rádió közönsége, hogy te mivel is foglalkozol, tehát hogy a jazznek melyik ágát képviseled.
2: Én elég egy a jazznek a periférián helyezkedek el. Bizonyos értelemben műfajilag nem lehet szerintem besorolni a jazzbe, viszont a gondolkodásmód, meg ahonnan jövök, meg az a szabad hozzáállás, az viszont egyértelműen a jazzből jön, és ez leginkább egy ilyen zongoracentrikus, de különböző ilyen elektronikus hangképekre épülő, ilyen szabad improvizatív zene. Én gyakran ilyen hangfestésnek is fogom fel, gyakorlatilag ilyen vizuálisan képzelem el, hogy mit születik meg, és van benne rengeteg ilyen pszichedelikus hatás, meg különböző népzenei elemekből táplálkozom, meg népzenei hangmintákat használok, és azokból hozok létre valami újat. Minden koncerten más, mert attól függ, kivel kollaborálok, és gyakorlatilag egy ilyen szabad, improvizatív nyelven kommunikálok a többi zenésszel. Most egyedül leszek, és hát leginkább szerintem ilyen meditatívabb hangulatú lesz az este, de folyamatos ilyen felfedezésekkel, meg ilyen újításokkal foglalkozom, vagy mindig új irányokkal.
0: Ha jól értem, elektronikával is foglalkozol, ugye? Tehát, hogy itt ezen a koncerten is lesz. Ilyenkor előre felvett motivumokat is használsz?
2: Van egy-két előre felvett minta, de alapvetően olyan konstrukciókat találok ki, hogy olyan szabadon tudjak játszani ezekkel ilyen kis mozaik darabokkal, mint a zongorán. Hát egy teljes mértékben live act, szóval minden ott a helyszínen történik, de persze van egy-két ilyen alapkiindulási pont, hogy miből ered, de igen, valami ilyesmi.
0: László, még kérnélek, hogy egy kis kedvet csináljunk a hallgatóknak, hogy kik is lépnek föl ezen a fesztiválon.
1: Ajánlom valóban a mi napunkat, mert két zongorista, tehát Őri Kis Botond, akinek a gondolkodása nagyon analóg Novai Gábornak a gondolkodásához, és most pont véletlen az elmúlt napokban az itt elvégzett munkáit néztem át, hogy a Botond úgy a népzenészekkel, táncosokkal, folk énekesekkel megtalálta az együttműködésnek az alapjait, tehát hogy elképesztő az, ahogy ő egy Kodály Műhöz is hozzányúlt, vagy a Csóri családdal együtt dolgozott. Számomra a Őri Kis Botond ilyen kis Jarrett minőséget képvisel, és ahhoz képest, hogy milyen fiatal, iszonyatosan szemtelen, hogy ezt így bemeri tolni, és szerintem elképesztő karrier várat rá, hogy következetesen végigviszi ezt az utat. Tudjuk jól, hogy Magyarországról kitörni nagyon nehéz. Ebben az improvizatív műfajban netán el kell költözni a világ másik felére, hogy jobban odafigyeljünk, de én benne is megtaláltam már azt az értéket, hogy tulajdonképpen itt a helye a Fonóban bármely projektjének. És akkor a Fonó szeret lehetőséget adni a fiataloknak, Deli Victoria, a Balla Maria formációjával először fog föllépni. A könnyű zene és a jazz, páratlan lüktetések, súlyos basszus menetek, ezzel ajánljuk ezt a formációt, tehát hogy a Fonónak fontos, hogy mindig az újdonság erejével hozzon, vagy tudjon bemutatni produkciókat. Az Újbuda Jazz is ezt az irányt szolgálja.
0: A hallgatóinknak kevcsinálásként én úgy gondolom, hogy Nován egyik felvételét hallgassuk. Készült már?
2: Készült, de sokféle. Leginkább a élő koncerteket szoktam felvenni, mert mindegyik olyan, mintha egy ilyen másik világ lenne. És van egy-két ilyen album is, amit itt a Fonóban is vettünk fel, meg élő koncert felvétel. Lehet, hogy abból küldök egy mintát.

0: Idén Bartók rádiózenei díjazott volt Borbé Mihály, Kossuth Díjas klarinétos és szaxofonművész, a Babos Jazz előadói díjat kapta, a napokban ünnepli 70. születésnapját, Isten éltesse sokáig. Szeptember 29-én, tehát jövő hét kedden a Zeneakadémia Solti termében 19 órától kezdődik az ünnepi koncertje. A vendégekről, a helyszínről is kérdeztem, de először az iránt érdeklődtem, hogy ez a hivatalos születésnapi koncert.
1: Tulajdonképpen igen, februárban volt egy hangverseny, aminek ez volt szintén az apropója a MÜPÁ-ban, a Fesztiválszínházban, a jazz sorozat keretében, és most ez a Zeneakadémia, ami második otthonom, hisz itt is tanultam valamikor, illetve a jazztanc szak, amikor még oda jártam, még nem oda tartozott, de hát aztán nagyon hamarosan a főiskolához, illetve a Zeneakadémiához társult. Tehát ilyen értelemben 44-5 éve meghatározó helyszíne az életemnek, akár mint ugye egykori növendék, aztán pedig mint tanár, és amikor Bacsó Kristóf javasolta, hogy az a sorozat, amit a Zeneakadémia kínált, ugye van egy sorozat, amelynek keretében jazzkoncertek vannak, és ez a jazz műfaja megjelenik. Kérdezte Kristóf, hogy van-e kedvem ehhez a fajta koncerthez, és mondtam, hogy igen, és rögtön be is ugrott az az ötlet, hogy akkor legyen egy olyan koncert a sokféle irányú zenei tevékenységemben legyen egy olyan fókuszú koncert, amely a zeneakadémiai múltamra, jelenemre összpontosít. Ez azt jelenti, hogy volt tanítványok lesznek, kollégák, illetve olyanok, akik tanítványaim esetleg nem voltak, de szintén szorosan kötődnek, hisz ott végeztek, és a mai napig is mondjuk hivatkozunk arra, hogy ott végeztek. Mondom is a vendégeket, mert tényleg nehéz volt kiválasztani, és annyi ragyogó kollégám és volt növendékem is van. A szaxofonra összpontosítunk, Ávéd János, Bacsó Kristóf és Dres Mihály, illetve Elek István, aki ma is szaxofon tanári kollégám. Ugye Ávéd János és Bacsó Kristóf egykori növendékeim, Kristóf ma már a tanszékvezető, és nagyon szép zenei és emberi pillanatok jutnak eszembe valamennyiükről. Tehát az például, hogy Elek Istvánnal közel 30 éve tandemben oktatjuk a szaxofonosokat, ez egy olyan szép munkakapcsolat, és soha semmilyen rivalizás vagy olyan fajta dolog nem árnyékolt abban, ami nagyon sokszor jellemző a zenei oktatásban, hogy én növendékem, te növendéked, vagy valami ilyesmi. Nálunk ez nagyon egészségesen és jó munkalégkörben folyik. Most már ugye Bacsó Kristóf is bekapcsolódott, tehát most már tulajdonképpen hárman tanítunk jazz szaxofont, illetve hát zenekari gyakorlat és más tárgyak is vannak a kezünkben, de az a lényeg, hogy a szaxofon van fókuszba. Ugye Dres Mihály régi harcos társam, aki egyébként előtte járt a jazz tanszékre, és ugye közös zenekarunk is van. Nyilvánvaló volt, hogy ő nem kihagyható ebből a névsorból, és örülök, hogy ő is el tudta vállalni a felkérést. A tulajdonképpen házigazda ritmus szekció a Borbé műhely tagjai lesznek, G. Szabó Hunor a doboknál, Tálas Áron zongorán, illetve egy-két számba ő dobolni is fog, és Horváth Balázs lesz a bőgön, de hát az nem jelenti azt, hogy zongoristák, akikkel szoros kapcsolatom van, ne lennének majd vendégek. Binder Károly teljesen természetes, ő régi barátom, nagyon sok lemezt csináltunk együtt, és egyébként ő volt korábban a tanszékvezető is, és természetesen Szabó Dániel is ott lesz, aki régen a zenekarom tagja volt több mint 10 évig. Számos lemezt csináltunk, és sokat szerepeltünk együtt, és mostanában megint egyre szorosabb a kapcsolat közöttünk. És hát egy különleges hangszer is lesz, ami persze manapság már nem olyan különleges, a cimbalom. Lukács Miklós, ő az egyetlen kakukktojás, hisz cimbalmon nem lehet még végezni a jazz tanszakon, de hát ő is nagyon szorosan kötődik, sőt, terve van, hogy majd jazz cimbalom szak is beindul az oktatásban. Arra gondoltam, hogy ő is annyira szorosan kapcsolódik, egyrészt hozzám meg az intézményhez is, egyébként tehát a Zeneakadémiához ő is itt végzett klasszikus cimbalmon, de már abban az időben is nagyon sokoldalú volt, tehát ő személyében is képvisel valami olyan dolgot, ami azt hiszem, hogy Liszthez méltó, tehát hogy a klasszikus zene, a népzene, és ő ugye a roma zenei hagyományokat is viszi tovább, és a napjaink kortárs zené és a jazz egyaránt ott van a játékában, tehát azt hiszem, hogy ha a Zeneakadémiát jellemezni akarjuk, akkor ezen a koncerten ilyen értelemben az ő jelenlét is egy szimbolikus túl azon, hogy egy ragyogó hangszeres. És még egy javaslatom volt, és Kristóf örült is ennek, hogy növendékeim is szerepeljenek, mégpedig egy darabot írok számukra. Tehát ez egy tulajdonképpen, most azt nem merem mondani, hogy ősbemutató, mert régebbi darabjaimból csinálok egy új verziót, tehát egy ráadásul ugye 7 fúvos lesz, azért nem mondom, hogy 7 szaxofonos, mert lesz hangszeresbe klarinét és basszus klarinét is, különleges hangszínek fognak megjelenni, tehát a jelenlegi aktív szaxofonos növendékek is fel fognak lépni. Hát ők az, akik majd viszik tovább a zászlót és azt a fajta szellemiséget, ami azt hiszem fontos a tanári hivatásban.
0: Borbély Mihálynak sok boldog születésnapot kívánok, és a hó elején beszélgettünk, és tudom, hogy a nagy koncert után készülsz külföldre, és megígértük a hallgatóknak, hogy erről is kérdezlek pár szóban.
1: Igen, hát ez a legtávolabbi útunk a zenekarral. Kelet-Ázsiába vezet, Kínában lesz két koncertünk, Pekingben és egy másik városban is, illetve Szöulban, valamint a fő-fő koncert, ami miatt kiutazunk, az a Jarazum Jazz Fesztivál, ami a világ egyik legnagyobb eseménye, márhogy jazz eseménye. Napi több tízezer koncertlátogató fordul meg, úgyhogy ez egy különleges kihívás számunkra, és nagyon várjuk ezt az utat.
0: Borbély Mihály nagyon sok formációban játszik, a világ minden pontján voltatok már. Neked mit tesz egy ilyen lehetőség?
1: Mindig nagy érdeklődéssel utazom, tehát azért szeretek utazni, mert hát ahogy szokták is mondani, szinte már közhely, hogy embereket, kultúrákat ismer meg az ember, de ez nálam mindig hagy zenei lenyomatot is, ami nem direkt, tehát nem hiszem, hogy én majd egy China Suite-et vagy valami ilyesmit fogok írni, hanem egyszerűen az a fajta zenei gondolkodás, ami az adott kultúrára jellemző, az felfrissíti az én ihletemet, azokat a forrásokat, amelyek dolgoznak bennem, amikor akár komponálok, akár muzsikálok. Nagyon sokszor készülök is erre, olyan értelemben, hogy jobban figyelem az adott ország kultúráját, zenéjét, az ősi tradíciókat, és hogy most mit kezdenek azok a régi zenei forrásokkal, amelyek mondjuk őket meghatározzák 2026-ban, ahogy mi tudjuk, hogy akár a magyar, vagy a Kárpát-medencei népzene, vagy Liszt, vagy Kodály, vagy Bartók öröksége itt van a zenénkben. Ezt nagyon sokszor érdekes módon tapasztalja meg az ember, és természetesen abba a zenei közegbe, amit jazznek hívunk, és ami már egyre színesebb és úgymond egyre áttekinthetetlenebb, hogy mi minden fér bele manapság a jazz kategóriájába. Ott ezek a hangok számomra nagyon fontosak. Tehát amikor meghalok valakit, és azt mondom, hogy ő a világ ennek vagy annak a részéről jön, az nagyon érdekel engem. Amikor azt hallom, hogy igen, ez egy ilyen mainstream, és nem tudom megmondani, hogy ez New Yorki, vagy belgrádi, vagy nem tudom én, indiai előadó, mert annyira az a fajta hangzás jön le a zenéből, ami a világon mindenhol egyet jelent, az számomra kevésbé érdekes, mert azt szeretem keresni a zenében, hogy mi az az egyéniség, mi az a forrás, ami az ő játékát meghatározza.
0: És akkor a Szentendrei Jazz Club nélküled indul el?
1: Nem, most kivételesen nem a hónap első keddjén fog indulni, mivel október 6-án nem leszünk itthon, az első kedden. Volt már olyan év, amikor szeptemberben indult a Jazz Club, de most a Szentendrei éjjel-nappal fesztivál keretében augusztus 30-án játszottunk, tehát nyilvánvaló volt, hogy két nap múlva nem indítjuk el a Jazz Clubot, annyira közel volt, tehát októberi indulás lesz. A második kedden fogjuk beindítani az évadot, október 13-án lesz az első Jazz Clubunk. Egy különleges koncepció jegyében telik az idei év, amelynek fókuszában olyan előadók lesznek, ahol meghatározó a női hang. Most azért mondom, mert lesz, hogy női előadók lesznek a vendégeink, viszont lesz, amikor házaspárok. A feleség ugye jazz muzsikus, és a férje is esetleg az ilyen is lesz. Tehát például erre tudom mondani, mert ősszel az egyik alkalom az övéké lesz, Strauss Eszter futbolista, szakszofonos, és Vörös László zongorista lesz a vendégünk. Aztán Jasna Jovicevics, aki valamikor növendéken volt a jazz tanszéken, aki vajdasági származású, itt tanul, de aztán Kanadában és Amerikában is hosszú időt töltött el, kint ösztöndíjjal lemezeket csinált, és doktori fokozatot is szerzett. Nagyon különleges, azt hiszem, az ő játékmódja, és nagyon érdekes zenei irányokat fedezett fel, tehát ők lesznek az őszi sorozat vendégei.
0: Kanyarodjunk vissza a születésnapi koncertethez a zeneválasztás miatt?
1: Lehet, legyen egy lendületes szám, ami mutatja azt, hogy 70 éves korban is szeretek lendületes zenéket játszani, a Se baj, rózsám című darabot javaslom.

0: nem csak egy eseményről fogok beszélgetni Tóth Viktorral, a szaxofonossal, ugyanis nem régen érkezett vissza Kínából, szeptember 25-én pénteke 20 órától a Budapest Jazz Clubban lép fel a Harmonia Jazz műhely meghívására, úgyhogy Coltrane ugye ezen a napon megkerülhetetlen, de először arra kérlek, hogy egy kicsit foglald össze, hogy mi történt veled Kínában.
1: Ez egy nagyon érdekes kis periódus volt. Most másodszor kaptam meghívást Pekingbe a Magyar Intézet szervezésében egy koncertre. Ez is egy nagyon különleges alkalom volt. Szerintem egy elég rendhagyó koncerttel utazhattam el. Ugyanis van egy olyan koncertem, ahol főzök a vendégeknek. Kulináris élvezetek, ezt szolgálom fel, és közben a hátterét mesélem az egész élménynek, és közben játszom. Tehát ez egy rendhagyó szólókoncert. Ebből két verzió van. Én az indiai fűszer és ízeknek, hát persze aztán a kultúrának nagy követője vagyok. Úgyhogy van egy ilyen este, amikor indiait főzök, és beszélek a fűszerek eszenciális, szakrális mi voltáról, és hát párhuzamba hozom a jazz csodáival. És erről muzsikálok, de most Kínában felkértek, hogy inkább a magyaros ízekről meséljek, úgyhogy a puszták világáról hoztam kompozíciókat, és magyaros ételt főztem nekik. Ami nagyon vicces volt, hogy Pekingben egy teljes kínai közönség a vajdasági ízeket kóstolgatja, és akkor beleszeretnek végül is mégiscsak, hogy milyen jó magyar konyha. Úgyhogy ez egy izgalmas est volt a számomra is, meg az ő számukra is úgy láttam.
0: 25-i a legközelebbi koncerted?
1: Igen, 25-én John Coltrane, hát saxophone giant emlékét fogjuk feleleveníteni. Coltrane ugye most e héten, 23-án fogja betölteni születésének 100. évfordulóját, és a Harmonia Jazz műhely felkérésére összeállítottunk egy zenekart, igazából ők állították össze, nagyszerű kollégákkal fogjuk a Coltrane hagyatékot feleleveníteni.
0: Ez mit jelent? Külön Coltrane műsor lesz?
1: Igen, hát ez egy 100%-ig Coltrane műsor lesz. Három szaxofonost kértek föl, Balogh Mátét a fiatal generációból, Molnár Sándort, hát a középgenerációból. Én nem tudom, hogy én már az öreg generációba tartozom, de csak nem, de talán én leszek ott a rangidős, és Coltrane számokból válogattunk, lesznek kvártett felállások, tehát minden szaxofonos a ritmus szekcióval maga is fog kvártettben is játszani, lesznek szextettek is, tehát a három szaxofonos együtt is játszik, és lesznek kvintettek is, úgyhogy egy nagyon színes műsort próbáltunk össze. Mindegyünknek, mindegyik szaxofonosnak szívügye John Coltrane muzsikája, de azt gondolom, hogy mondjuk minden szaxofonosnak, aki ezzel foglalkozik, valahogy egy megkerülhetetlen alapember. Ugye hát a technikai invenciók, a hihetetlen zeneelméleti koncepciók, amit Coltrane álmodott meg és valósított meg, és játszott utánozhatatlanul, mindegyünknek egy nagy tananyag volt, és egy nagy lelki vonzódás, azt gondolom, ennek a három szaxofonosnak a Coltrane örökséggel foglalkozni, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy felkértek erre az emlékkoncertre. Nekem nagyon fontos a jazzben a tradíció. Pár évvel ezelőtt, amikor Charlie Parker Bird születésnapja volt, ugyanígy centenárium, azon is játszhattam, és ez is egy nagy élmény volt, hogy a bebop örökséget elővehetjük, és hát 2023-ban, meg 2026-ban ez egy érvényes dolog, és érdekli az embereket, hogy hogyan is játszottak 100 éve a mesterek, és mit alkottak.
0: Ez ugye a Molnár Tóth Balogh Sextet, a ritmus szekciót nem mondtuk, hogy Egri Junior lesz a zongorista, Barca Horváth József a bőgős és Fazekas Tamás dobol. Ebben a formációban egyébként ti játszotok együtt?
1: Sosem játszottunk még együtt. A zenekarból több tagot nem is ismertem a fiatalok közül, úgyhogy Mátéval is most ismerkedtem meg, Fazekas Tomival is, Barca Józsival sokat játszottam. Molnár Sanyi, meg talán úgy lehet mondani, hogy egyfajta mentora vagyok. A fiatal szánypróbálgató korszakában, a Lamantinban többször is volt növendékem, még a jazz tanszak előtt, úgyhogy nagy barátság fűz hozzá, és örülök, hogy együtt játszunk.
0: Ez ugye egy nagy falat szeptember 25-én pénteken 20 órától a Budapest Jazz Clubban, de utána is lesznek, mondhatjuk, hogy különleges előadásaid, koncertjeid?
1: Igen, azt gondolom, hogy igen, mert valahogy én egy ilyen nyughatatlan, nem tudom, kereső vagyok. Próbálom a zenét sok oldalról megközelíteni. Egyrészt abból a, nem tudom, törekvésből, hogy én sem unjam, amit csinálok, hanem felizgatott állapotban kell ilyen kreatív módon hozzáállni. Másrészt meg van bennem egy ilyen közönség segítő, a jazz a közönséget közelebb hozó törekvés, egyfajta jazz simogató. Vannak olyan koncertjeim is, amikor felnőtt laikus közönségnek mesélek a jazzről, az ennek a koncertsorozatnak a cím, hogy Könnyen érthető jazz. akkor egyfajta YouTube diszkó keretein belül a jazz felvételeket magyarázom, és magam is szaxofonozom, a belső kommunikációs csatornákról mesélek, a történelmi háttérről, meg azokról a hát szent titkokról, amikkel a nagy mesterek, Coltrane, vagy Monk, vagy Bird, vagy a nagy giantek foglalkoztak. Odáig terjesztettem ki ezt a fajta jazz simogató közönséggel jazz megkedveltető dolgot, hogy már az óvodba is eljutottam. Van gyerekműsorom is, és ezt lehet majd látni 30-án a Magyar Népmese napján. Ugyanis ebben a műsorban a jól ismert, közismert magyar népmesék rajzfilmét nézzük meg a gyerekekkel, de rendhagyó módon, mert egy hangszer bemutató után, meg miután áttárgyaltuk a hihetetlen mély értelmű magyar népmeséknek a történetét, ezután némafilmként nézzük meg a meséket, és én jazzt improvizálok a magyar népmesékhez, ami elég rendhagyónak tűnik, és talán meg is ijedhet valaki ettől, hogy a magyar népmesék, valaki jazz fúj, de a gyerekek olyan nyitottak, hogy ezzel semmi probléma nincs, és

0: hogy ők mondják, ez még vagányabb, mint az eredeti, úgyhogy nagy buli szokott lenni, és várom, ez lesz 30-án, úgyhogy a gyerekekkel tudunk találkozni, és egy kicsit szabadabban látni a dolgokat, a kockosságtól eltávolodni, és szabadon, nem tudom, örülni a pillanatnak. Ez a törekvés.
1: Utána mit csinálsz? Most szeptember eleje van, új évad, úgy látom, hogy ez neked azért beindult.
0: Igen, valahogy egy olyan, nem tudom, az aszályos időszak után most már jönnek biztos a nedvesebb napok is, és ott a koncertekből is több van. Egy turnéra indulunk a Tercettel, mert ott Viktor Tercett, Hodek Dávid régi barátom, zenésztársam is Orbán György társaságában. Egy 4 koncertes kis turnéval indul az október. Az első állomása a Fonó Budai Zeneházban lesz, ahol ugyancsak a Coltrane repertoárt fogjuk, de immár a Tercett formációban, trióban előadni. 2-án a Jedermann kávézóban, 3-án az Are You Free nevezetű jazzfesztiválon Dunaszerdahelyen, és 4-én pedig Grazban egy jazzklubban fogjuk ezt a turnét végezni, úgyhogy a Coltrane örökség az nagyon itt lesz a levegőben az elkövetkezendő időkben.
1: Már csak egyetlen kérdésre maradt időnk, te is Coltrane muzsikát választasz?
0: Hát szerintem igen, ezzel tartozunk a mester örökségének. Az egyik legkedvesebb Coltrane lemezem a Crescent, és erről a Wise One című számot szeretném hallani.

0: Az öttagú Coltrane Legacy Jazz formációt Orbán György bőgős hívta életre Coltrane halálának 40. évfordulójára, akkor döntött úgy, hogy a szaxofonos örökségét oly módon ápolja a legméltóbban, hogy egy kizárólag Coltrane művekből álló repertoárt játszó zenekart hoz létre fiatal tehetségekből. A BMC Opus Jazz Clubban most szombaton 20 órától lép fel a Coltrane Legacy, a koncert címe nem véletlenül The 100th Birthday, azaz 100. születésnap. A formáció zongoristáját, Olá Krisztiánt kérdezem az eseménnyel kapcsolatban. Elsősorban az érdekel, hogy amióta együtt játszotok, ugyanazok a tagok?
1: Így van. 2017-ben alakult a zenekar. Eleinte 5 tagú volt ez a formáció, és 2 évvel később csatlakozott öcsém, ifjabb Olá Kálmán szaxofonon, hát így 6 tagúra bővült a formáció.

0: textust tudunk adni a mester kompozícióinak, illetve az is egy szempont volt, hogy Coltrane szerzeményei leginkább kvártetre, egy szólistára, a saját kvártetjére íródtak, ez pedig egy eleinte kettő, és most már három fúvós felvonultató formáció, tehát jól veszi ki magát, hogyha ezek a témák bizonyos hangszerelésben szólalnak meg. És emellé úgy gondoltuk Orbán György és én, hogy egy-egy saját szerzeménnyel szeretnénk tisztelegni a mester előtt, melyben természetesen benne van az a fajta zenei millió, amiből mi jövünk, az a fajta jazz millió, amiben felnőttünk, de a kompozíció tekintetében nagyon erősen utal Coltrane örökségére.
1: A ritmusszekciót ugye ti alkotjátok, Lá Krisztián zongorán játszik, Orbán György a bőgős, Lakatos Pecek András dobol, és három fúvós van, Szoszó Lakatos Sándor altszaxofonon játszik, Molnár Sándor tenorszaxofonon, Ifja Bolá Kálmán pedig szaxofonon, a szeptember 26-i szombaton 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban rendezett koncerten. Ők elosztják egymás között a szólókat?
0: Hát ugye pont erre utaltam az előző válaszban, hogy itt gyakorlatilag meg van hangszerelve a zenei anyag szextetre, tehát pontosan ki van találva, hogy pontosan ki milyen szólamot játszik, és hogy ezek a szólamok milyen viszonyban vannak egymással. Tehát ilyen módon ez egy picit túlmutat azon a fajta Coltrane-i játékmódon és hagyományon, mi szerint ugye van egy viszonylag egyszerűbb, de zseniálisan megkomponált téma, és utána az improvizációban csúcsosodik ki az egész kompozíció. Ezt mi is megtartjuk, tehát itt is ugye a darabok lényegi csúcspontja az mind az improvizációs szakaszban dől el, viszont a témákban, illetve formailag vannak olyan kitalált és meghangszerelt elemek, melyek egy picit színesítik és picit jobban mai kontextusba helyezik ezeket a műveket.
1: A szombati koncert ugye a 100. születésnap előtt tiszteleg. Ez azt jelenti, hogy best of-ot játszotok? Mivel készültök?
0: Készültünk időközben egy új anyaggal, amiben vannak újabb Coltrane hangszerelések, melyeket eddig nem játszottunk, és helyet kapott benne egy új Orbán György kompozíció is, illetve a tervek szerint az első részben Coltrane, hát azt gondolom, hogy talán a legnagyobb hatású egyik főművét fogjuk eljátszani, a Love Supreme-et, amelyre 2 évvel ezelőtt készítettem egy hangszerelést, illetve talán arra már használhatjuk azt a szót, hogy átdolgozás, hiszen ott az egész suite formáját tekintve viszonylag egy picit több a megírt rész talán.
1: Ez azt is jelenti, hogy akár a lemezetekről is játszotok, és az új szerzemények is helyet kapnak a koncertrepertoáriában.
0: Azt gondolom, hogy ezen a koncerten olyan átdolgozások és olyan kompozíciók fognak helyet kapni, melyek az első lemez óta születtek meg, tehát új anyagot fog hallani a kedves közönség.
1: Olá Krisztiánnak köszönöm, már csak arra kérlek, hogy konferáld fel a zenét, amit meghallgatunk.
0: Szerintem hallgassuk meg Orbán György szerzeményét a már emlegetett első albumunkról, tehát a Nairobi című albumról, a címadó kompozíció Nairobi.

0: 15 éves a jazz zaj. A sokrétű működését bemutató program egész nap tart, szeptember 25-én pénteken a Magyar Zeneházában. Két workshop, egy kiállítás megnyitó, négy nem frontális koncert lesz, a free jazz, a klasszikus, a kísérleti, a kortárs és a népzene területeit érintve. Délután 1 órától kezdődik az esemény, a kurátorok, szervezők, ötletgazdák Rubik Ernő, Pap Zoltán és Tóth Máté, közülük Pap Zoltánnal, Pazóval és Rubik Ernővel volt lehetőségem beszélgetni. Először Rubik Ernőt kértem, hogy foglalja össze, hogy mi is az a jazz zaj.
1: A jazz zaj az improvizációval foglalkozik, és azzal, hogy olyan zenéket juttassunk el a közönséghez, amiben a figyelem a legfontosabb, és nem feltétlenül a különböző zenei hivatkozások. Tehát arra törekszünk, hogy ami ott történik, az jelen idejű zene legyen, ahol a zenészek úgymond a saját hangjaikat játsszák. És így az évek során azt vettük észre, hogy így veszik alapot, és szinte, mintha a közönség minden tagja egy-egy kis zeneszerző lenne, úgy figyelnek. Persze mindenkinek más a története, hogy hogy figyel, de ez az alkotó figyelem, ez egy nagyon fontos összetevője annak, amit csinálunk. Ez a helyzet, hogy a nézők tudják, hogy itt nem feltétlenül olyan fog megszólalni, ami mondjuk a vacsorájuk elfogyasztása mellé egy alkalmas zene, hanem egy nagyobb, intenzívebb figyelmet követő dolog, de mégis laza környezetben, mert bevihetik a sört, mondjuk nem úgy, mint a Zeneakadémián egy komoly zenei koncertre. Tehát, hogy egyszerre van egy lazaság, közvetlenség, de közben egy maximális koncentráció és figyelem. Tehát azáltal, hogy ezt így a nézőink lassacskán így elkezdték érteni, illetve várni, ezáltal a zenészek számára is egy nagyon izgalmas helyzet lett így a jazzzajban szerepelni. Sokszor a mi szerepünk ebben az volt, hogy kontextust teremtsünk, és a komfortzónájukból egy picit kijebb mozdítsuk őket. Például még a kezdetekben jazzzenészek együtt játszanak élő elektronikát használó zenésszel, az még szokatlanabb volt, még 2011-ben. A zenészek is ebben meglátták a lehetőséget, és ugye, hogy a mi szerepünk ebben tulajdonképpen néha csak abban állt, hogy kiket hívunk meg, hogy játszanak együtt. És ez új utakat nyitott meg valószínűleg a zenészeknél is, akiket amúgy is érdekelte ez, vagy aki azt gondolta, hogy hát ilyet ki szeretne hallgatni, az így csodálkozva látta, hogy a nézők erre itt kíváncsiak, és sok-sok nagy füllel ülnek ott, és nem azt várják, hogy az szóljon, amit már hallottak.
0: Rubik Ernő után Pap Zoltához, Pazóhoz fordultam a kérdéssel.
2: Amit a közönség lát belőlünk, az tulajdonképpen az, hogy koncerteket szervezünk. Olyan koncerteket szervezünk, ahol igyekszünk megőrizni azt, hogy legyen valami váratlan. A helyzetben az a legegyszerűbb, hogyha a zenészek nem ismerik egymást, és ott találkoznak a helyszínen. Nyilvánvalóan kis ország vagyunk, kis zenei piaccal, azért 15 év alatt már, aki improvizációval foglalkozik, az jó esetben már találkozott a másikkal. Elég sokat dolgozunk azon, hogy az új generációk is belépjenek ebbe a körbe. Lehetnek fiatal elektronikus zenészek, lehetnek éppen jazz tanszak hallgatók, vagy frissen végzettek, vagy zeneakadémisták, és akkor emiatt azért mindig van újdonság.
0: Szervezés oldaláról oda kellett figyelni, hogy maguk a formációk hogyan álljanak fel?
2: Ebben egy kimondatlan munkamegosztás alakult ki Ernővel. Ő azért zenészfüllel figyel. A személyekben pedig nagyon komolyan gondolkodunk mindig, hogy milyen felállásból lehet a legizgalmasabb helyzetet kihozni. Ebben Ernő egy kicsit troll, tehát ő szereti provokálni a zenészeket, és lehetőleg olyan műfajokat, vagy olyan hátterű zenészeket keverni, akik egyébként valószínűleg nem találkoznának. Én elsősorban közönség szemével nézem ugyanezt a helyzetet, tehát ha úgy érzem, hogy túl sok a jazzzenész, vagy a közönség nagyobb súllyal van a jazzisták között, akkor figyelek arra, hogy mondjuk legyen egy rockzenész és egy népzenész, vagy az elektronikus zenéből valaki. Tehát én inkább a műfajokra vagyok érzékeny, Ernő pedig inkább a hangszerelésre. Igen, most a Jazz Mozaik műsorban vagyunk, tehát nyilván a jazz szempontjából nézzük a dolgokat, amiben ugye nagyon fontos az improvizáció, és valóban a zenészeink nagy része ebből a háttérből érkezik, de az az igazság, hogy azért egyik legfőbb küldetésünk, hogy a műfajokat egy picit tegyük félre, és ami összeköt, az összezenészt összeköti, az most a rögtönzés, az improvizáció, a pillanat, és hagyjuk, hogy ki milyen háttérrel érkezik. És azért ez a 15 év alatt nagyon-nagyon sokat változott. Például az utóbbi időben egyre több klasszikus zenei hátterű zenész jelent meg, akik próbálják ugye tágítani a saját lehetőségeiket, vagy éppen eljut a kortárs zenének az a vonulata hozzájuk, ahol már az improvizációnak is helye van. A kezdetektől jelen van az elektronikus zene. abban nagyon-nagyon jó fiatal zenészeink vannak, akik kiválóan használják az elektronikát, és nagyon gyorsan tudnak reagálni, tehát egyfajta hangszerként tudják használni.
1: És gyakran DIY hangszereken is játszanak, tehát ez is fontos nekünk, hogy az akadémikus világon kívülről is ugyanúgy be lehet ebbe a szabad improvizációs tevékenységbe kapcsolódni, hogyha a figyelem megvan egyébként, és ott van a láng, a motiváció, meg a jelenlét.
0: Forduljunk is rá konkrétan, hogy most hány ember fér bele ebbe a 15 éves szülinapba?
1: 28. 28, tehát nem tudtuk visszafogni magunkat, és így szerettük volna a jazzzajnak minden árnyalatát megmutatni, amit csak így egy napba belefér. Például az első fellépő kvartett, a Grencsó, Benkő, Mákó kis kvartett, még nem játszott így együtt, de hasonló felállásban már igen. A második, a Quadrilateral Sound Exchange, ami egy ilyen visegrádi országokból egy-egy zenészt felkértünk, ez egy ilyen kivételes projektünk volt 2 évvel ezelőtt. Magyar részről Gyárfás Attila képviselteti magát benne, de Paulina Ovcserek szaxofonozik, Daniel Kordik moduláris analóg szintetizátoron játszik, a klasszikus zenei életből is kicsit ismerhető, Ian Mikiska viola da gambán játszik, és erősített banjón. Aztán lesz a BIO, a Budapest Improvisers Orchestra, amiben jó magam is játszom, eredetileg 9 fős ez a improvizáló és nyitott kortárs, avantgárd műveket is játszó zenekar, de most 17 főre bővítettük, mert a Sonus Cordis vonós négyest is meghívtuk. Van egy közös tagunk, Krulik Eszter.
0: Azért álljon meg a mellettet, hogy vonós négyes nem tud csak úgy improvizálni.
1: Hát egyébként ebből a szempontból ez egy különleges vonós négyes. Volt már egy korábbi projektünk velük, ahol egy Mozart divertimentót dolgoztunk fel, vagy tulajdonképpen találtágyként kezelve zajzenei közegben improvizáltattuk őket, vagy tehát felkértük, hogy játszanak. Felcsendültek az eredeti Mozart hangok is, de nem úgy, ahogy az a kottában le van írva. Ott még csatlakozott hozzájuk pár zenész, és akkor ennek a mostani biós koncertnek ez adta végül is az ötletét. Most Purcell anyaggal dolgozunk hasonlóképpen. A bióval tehát szabadon is improvizálunk, és bizonyos játékszabályok mentén, amiket részben én dolgozok ki, részben a próbán közösen kialakítjuk, illetve Ajtai Péter is hozzá fog járulni ehhez a dologhoz, aki szintén alapító tagja a biónak.
0: Nézzük tovább, még van fellépő.
1: És hát az utolsó fellépő aznap, az egy csöppet elektronikusabb hangzású lesz. Az is egy variáció, egy korábbi jazzzaj által felkért formációnak, Németh András és Bertók Marci, Tekerő Lant és moduláris elektronika duója, amihez most Porteleki Áron is csatlakozik, dobon és Népi Brácsán.
0: Nem tudom, hogy bármelyikötök tud-e mondani olyat, ami esetleg hangulatát, vagy amit elmondtatok, azt egy kicsit alátámasztja.
2: Rengeteg felvételünk van. Egyetlen egy olyan koncert lesz a Zeneházás Jazzzaj 15 eseményen, aminek a felállását már hallhattuk korábban. Az összes többi az igazából ott a helyszínen áll össze. Ez az egy, ez pedig a Ernő által is említett QS-e, a nemzetközi projektünk, aminek már tulajdonképpen 4 koncert rögzítésre került, és ez lesz az 5. Úgyhogy egy 2 évvel ezelőtti 2022-es tavaszi poznani koncertből hallhatunk egy részletet.

egyéb programok, Erik Trüfáz és Barabás Lőrinc, aki most már csak Barabás néven fut, Beyond Any Definition, Coltrane 100 címmel ad koncertet, most csütörtökön az A38 hajón 7:30-tól. Pénteken a Danubia zenekarral, Hámori Máté vezényletével és a Tálas Áron trió közreműködésével a Várkert Bazár rendezvénytermében lesz különleges koncert, Mozart X Jazz címmel. Orbai Lilla a BMC Opus Jazz klubjában lép fel szeptember 25-én 8 órától, a Vintage Dolls szombaton a Zeneakadémia Solti György kamaratermében koncertezik este 7-től, és végül, de nem utolsó sorban, Binder Károly triójával a Fugában pénteken 18 órától és a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában koncertezik. Az utóbbi esemény címe Cédrusok illata, ez a szerzői estje. Binder Károly, Fónai Tibor és Hidász Tamás alkotják a triót, de Szőke Nikoletta, Juhász Gábor, Ávéd János és Fekete Kovács Kornél is a vendégük lesz.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik, közvetlen munkatársam Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Rendkívüli ülést tart hétfőn a parlament. További EU-s források szabadulhatnak fel Magyarországnak. Folytatódik a kellemes őszi idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Eszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettest tett indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Eszták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Pétert holnap fogadja 14. Leó pápa. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatók a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. Hozzátették, helyreállhat a magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Idehaza újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. A kezdeti derült idő után délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket, remélve, hogy a következő 6 óra szép zenéjével örömöt tudunk szerezni a hallgatóknak. Ma is Katona Márta és Erdős Béla lesz segítségemre reggel 6-ig. Erki Melártin ízig-vérig szimfonikus szerzőnek tartotta magát. Ennek ellenére ma jóformán csak a dalait vagy kisebb zongora műveit játsszák néha-néha. A Vigasz című zeneműve szól a Nocturnum elején a Finn Rádió zenekar előadásában Ozmo Venske vezényletével. A komponista 1897-ben mutatkozott be, és azt mondták, hogy Sibelius óta ilyen ragyogó tehetség arra felé nem bukkant fel.

Erkki Mellartin Vigas című zeneművét a Finn Rádió zenekar adta elő Osmo Fenske vezényletével. Giovanni Battista Viotti 1755-ben született hegedű virtuóz komponista. Ámol duó koncertantéját ismerhetjük meg, előadja Alexander Avramov és Ivan Pejev.

Giovanni Battista Viotti, duó koncertantiát Alexander Avramov és Ivan Pejev előadásában hallottuk. Matthias Reckmann egy kiváló német zeneszerző és organista volt, aki Dresdában Schütz tanítványaként szerzett hírnevet magának. Vokális koncertóját a Rheinische Kantorei és a Musikaltar Ripa adja elő.

Matthias Weckmann vokális koncertóját hallottuk. A zeneszerző mestere Schütz közbenjárására Hamburgba került, ahol Praetoriusnál folytathatta a tanulmányait a 100 választófejedelem költségén. Most Johann Sebastian Bach zenéje következik, a Musicalisches Opfer egyik tétele, Fugari Cserkáta.

muzikális ez opfer részlete hangzott el, a Fuga ricercata. Erről a zeneműről nagyon hiteles adataink vannak, egyébként Webern átdolgozását hallottuk. A muzikális ez opfer zenei áldozatot jelent, a ricercata pedig a 18. századi műforma. Nils Lindberg zeneműve következik. Hasonlítsalak-e téged egy nyári naphoz?

Nils Lindberg, egy 1933-as születési svéd komponista zeneműve hangzott el az Yggdrasil vonós négyes előadásában. Lindberg hangszerelő is volt, különleges módon ötvözte a jazzt, a svéd népzenét és a klasszikus muzsikát. Most Joseph Haydn C-dur trióját játssza az Ondine trió.

Haydn C-dur trióját játszotta az Ondine trió. Salamone Rossi zeneműve következik, majd egy kortárs szerző improvizációja. Rossi egyébként egy művésznevet választott magának, Ebrónak hívta magát, és az utolsó Gonzaga herceg alatt szolgált, aztán Mantova megszállásánál egyszerűen eltűnt.

Salamone Rossi és Guido Morini muzsikája szólt az elmúlt percekben. Most pedig Enrique Granados zongorázik. A katalán zeneszerző 1867-ben született, és zongoristaként nagy szerepet játszott Grieg és Chopin műveinek népszerűsítésében. A Spanyol táncok című zongora ciklusának egyik része a poetikus keringő.

Erika Granados játszott a saját poétikus keringőjét, azt hiszem, hogy egy 1913-as felvétel volt. Nem sokkal a tragikus hajó balesete előtt azt mondta, hogy tele vagyok ötlettel, fűt a lelkesedés, hogy többet, még többet dolgozzam, de ez nem adatott meg neki, mert 1916-ban az óceánba fulladt. Most Beethoven pasztorál szimfóniája következik.

Beethoven 6. F-dur pastorál szimfóniáját hallottuk az oszlói filharmonikus zenekar előadásában, vezényelt Rafael Frübeck de Burghoz. Beethoven a természet ölén is az embert figyelte meg, azt, hogy milyen hatást tesz rá a patak, a madárcsicsergés, vagy éppen a vihar, vagy a napsütés. Kedves hallgatóink, 2 óra van.